Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kinek volt lagzi a hétvégén? Sokaknak nyilván, de köztük van Dua Lipa is, akinek sok boldogságot kívánunk a párjával. Most pedig az igazi mai sláger, amit indítok tőle. Ez a Training Season itt a Rádió 1-en, egy csak igazi mai sláger megy.

0: azokatig remélünk. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 14:30 lesz, kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, éppen ki mit csinál. Az igazi mai slágerek között arra gondoltam, hogy hozom az egyik legújabb a Trade Atomtól, viszont aki szeretne 100 000 forintot nyerni, az egy picit ássa bele magát a hétvégén a foci történetbe, mert hogy jövő héten Balázsék pörgetik tovább a foci VB-re felkészülést. Minden nap lesz játék náluk, 3 focis kérdéssel, aki pedig tudja, naponta akár 100 000 forint kápét is nyerhet. Hm? Réd áton jön. Ez a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki ma a Wembleyben fog egy óriási koncertet csinálni teltházzal Londonban? Ő Ray, akinek az igazi mai slágerét indítom már is, ez a Where is my husband itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a következő órában is csak a legjobbak szólnak is. Fú, egy csomó újdonságot is bekészítettem. Hozom például Alex Kenji-től a Bambolét, hatalmas kedvenc a kívánság műsorban is, de itt lesz a vadúj dal Bibi Rexától, sőt, a legújabb Regál Lilitől is. A kezdésben pedig, hogy mivel készülök? Hát ezzel. A Hörzalával Purple Disco Machine jön mindjárt a Wonderful Life 2025-ös verziója, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló az a ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

ez pedig maga a nyári hangulat ebben a dalban. Rengeteget fogjuk ezt hallgatni ezen a nyáron, rengeteget fogunk rá bulizni, és hát már most is egy pici kis extra hangerőt hadd kérjek hozzá.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, jövő héten pedig újra játék náluk. Naponta akár 100 000 forintot lehet tőlük nyerni, és ennek a játéknak is köze lesz a foci VB-hez. Mesélek majd erről, viszont mutatom, hogy mivel indítok mindjárt. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, pár perc is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagy forgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne, a számunk 0620-311-111, az igazi mai slágerek között pedig Joel Corey jön már is az óra elején a Galantisszal, ez a Stay a Little Longer, Esztini Tomár is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez is egy feldolgozás volt, vagyis hát igazából ahogy Kaiga meg Eva Max mesélt róla, újra gondolás, ők ezt így hívják, de tényleg aránylag azért nem csak az történt, hogy egy-két hangot beleírtak a dalba, hanem az egészet újra gondolták. Na, ennél viszont fontosabb, hogy mi jön most, mert hogy egy igazi Rádió 1-es kedvenc, igazi Rádió 1 DJ, akinek köszönhetjük ezt a dalt, DJ Metzger Viki, aki nagy bugival és Miss Mooddal állt össze, és szerintem egy szuper felvételt csináltak. Az igazi mai slágerek között az Éden, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nyári napközistáborok a Békés Csabai gyermekeknek. Külföldi agrárkiállításon vett részt az iparkamarai delegáció. Újra lehet majd pályázni gazdaság átadására. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. Idén is igyekeznek segítséget nyújtani a szülőknek a hosszú nyári szünet idején Békés Csabán, ahol a helyi tankerületi központtal együttműködve szerveznek napközis táborokat. A programok 5 héten át várják a 6 és 12 év közötti fiatalokat két iskolában, a Lencsésin és Jaminában. A város tájékoztatása szerint a korábbi évek tapasztalatai alapján hetente csaknem 250 gyermek vesz majd részt a közösségi élményekben gazdag nyári kikapcsolódásokon. A családok az évközben is érvényes étkezési díjak mellett vehetik igénybe a szolgáltatást, de a megszokott kedvezményekre is jogosultak maradnak a nyári időszakban is. A kezdeményezés célja, hogy a diákok biztonságos környezetben tartalmas és aktív programokkal tölthessék a szabadidejüket a vakáció alatt. Köves Péter legújabb irodalmi kötetét mutatják be a Békés Csabai könyvtárban. A szerzővel nagyvarjasi Szabó István író beszélget, a rendezvényen pedig Csomós Lajos, a helyi színház színművésze is közreműködik. A könyv illusztrációit Gnant János Békés Csabai képzőművész készítette. A kulturális programon érvényes olvasójeggyel vagy ingyenes regisztrációval lehet részt venni, közölte az intézmény. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
3: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
2: Egyelőre messze még a kánikula és csapadék is várható még Békésben, további részletek az időjárás jelentésben. Elszórt záporokkal, zivatarokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Békés Csabán 24 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap már többet süt a nap, a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 32 fok is lehet. Szerdán azonban egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot, megélénkülő szél mellett 26-28 fok közé esik vissza a csúcs, és napokig ebben a tartományban marad.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
5: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő

0: területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkában fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló az a ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

sláger megy, 5 óra után 10 perccel, szép reggelt mindenkinek. Június 6-a van, ez már tényleg nyár, azt a minden itt rendben van. Az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, egyébként a Szintiák és a Norbertek a névnaposok, ő pedig Martin Garrix, a nagy kedvenc a Butterflies, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az ifjú feleség Dua Lipa a fogyarásban. Kérem Turnerrel ugye egy hete összeházasodtak. Nagyon menők a fotók, és nagyon menő volt a ruha is. Az Instagram meg lehet nézni. Ez a Physical-től a rádió egyen.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a hét első fele, elég esős volt, aztán maradtak még felhők. Ma viszont, ha minden igaz, akkor felhő még lesz, de napsütés is és 26 fok és holnap is 27-ben. Holnap megint lehet eső. Tate McRae Greedy, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger mely.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Felt a Fogyarásban, aki ugye 2 héttel ezelőtt fellépett a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, viszont érdemes róla tudni azt is, hogy amellett, hogy szuper producer, vagy környezetvédő is, van is egy saját alapítványa, ami ezért küzd. Ez pedig az igazi mai sláger, Sam Feltnek Rosalinnel közösen a

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Színes programokkal várja a közönséget a Gyulai Várszínház. Gyertyagyújtással emlékeztek az elhunyt motoros rendőrre Békés Csabán, támad az afrikai sertéspest is. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Megkezdi nyári évadát a Gyulai Várszínház, ahol 4 bemutatót tart a teátrum az előttünk álló hónapokban. Elek Tibor igazgató tájékoztatása szerint a saját fejlesztésű előadások mellett kárpátaljai, erdélyi és parciumi művészekkel közös produkciókat is láthat a közönség. A kínálatban a gyulai születésű Nobel-díjas író Krasznahorkai László Sátántangó című regényének táncszínházi adaptációja, valamint Lackfi János Méricskélők című műve esetében egy kortárs felolvasó színházi darab is helyet kapott. A rendezvény sorozatot tematikus fesztiválok színesítik, amelyeken rangos szakmai díjakra jelölt előadások és népszerű világirodalmi klasszikusok érkeznek a városba. A zenei programok kedvelőit népzenei, világzenei és blues koncertek várják, de fellép a Békés Csabai Bartók Béla kórus is, közösen a Gyulai Erkel Ferenc vegyes karral egy nagyszabású emlékkoncerten 25 év az Omegában címmel. Bár a megítélt támogatások csúszása nehéz helyzetet teremtett, a város pénzügyi segítséggel biztosítja a rendezvények megvalósítását. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: Életbe kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertést tartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertés hús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: Az afrikai sertéspest is ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók, szigorú járványügyi szabályokat kell betartaniuk. És most néhány szó az időjárásról. Elszórt záporokkal, zivatarokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Békéscsabán 24 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap

0: már többet süt a nap, a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 32 fok is lehet. Szerdán azonban egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot, megélénkülő szél mellett 26-28 fok közé esik vissza a csúcs, és napokig ebben a tartományban marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szép hétvégét, jó nyári hétvégét mindenkinek, ez az első nyári hétvégén 2026-ban. Remélem, hogy szuperül telik majd mindenkinek, én hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül változatosan is. Ez szerintem egy hatalmas kedvenc, nem új, de nagyon jó. Alan Walker, Eva Max, Alone Part 2, itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexha jön, akinek jövő héten érkezik a vadúj albuma Dirty Blonde, ez a címe június 12, a hivatalos megjelenési dátum. Ez meg az a dal, amit teljesen újra gondolt, korábban ugye ismertük sokan, hogy Faithless klasszikus, ez viszont most Bibi Rexhától a saját verziójában, a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten is készülnek játékkal, foci VB-re hangolódva a vadiú játék, amiben akár naponta 100 ezer forint KP-t is lehet nyerni, csak jelzem halkam. Ahogy azt is, hogy ez az igazi mai sláger, ami pár percen belül érkezik, Loi Get Lucky a hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Trianonra és a nemzeti összetartozásra emlékeztek Békés Csabán. Kortárs irodalmi kötetet mutatnak be a megyei könyvtárban. 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Megemlékezést tartottak a Nemzeti Összetartozás napi alkalmából a Békés Csabai Trianon emlékműnél, ahol a 106 évvel ezelőtti eseményekre hívták fel a figyelmet. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Csajányi Melinda, a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium főigazgatója, aki kiemelte, hogy Trianon egy olyan nemzetszintű trauma, ami a mai napig meghatározza a magyarság életét. Hozzátette, hogy a haza a közös múltunk és a választott közös jövőnk, aminek minden lenyomatát őrizzük, emelte ki a behír.hu. Az eseményen az iskola kórusa és vonós kamara együttese is közreműködött, így versekkel, dallamokkal tették ünnepélyessé a programot. A megemlékezés zárásaként a jelenlévők, köztük a város vezetői, civil szervezetek és a diákok képviselői koszorúkat helyeztek el a történelmi emlékmű talapzatánál, kifejezve tiszteletüket a nemzetegység előtt. Az aradi születésű Kövér Péter legújabb könyvét mutatják be hétfőn a megyei könyvtárban. A Nem tudsz te semmit, el- és mellébeszélések című kötet bemutatóján Nagy Varjasi Szabó István író, történész és filozófus beszélget a szerzővel. Az irodalmi est hangulatát egy különleges művészi együttműködés teszi teljessé. A rendezvényen közreműködik Csomós Lajos, a Békés Csabai Jókai Színház Jászai Mari díjas színművésze is, aki részleteket olvas fel a műből. A könyv egyedi vizuális világát Gnant János Békés Csabai képzőművész alkotásai díszítik, amelyek a kötet lapjain és borítóján egyaránt megjelennek. A rendezvény látogatása ingyenes, a részvételhez csupán egy ingyenes regisztrációs jegy vagy egy érvényes olvasójegy szükséges, közölte az intézmény. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Elszórt záporokkal, zivatarokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Békés Csabán 24 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap már többet süt a nap, a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 32 fok is lehet. Szerdán azonban egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot, megélénkülő szél mellett 26-28 fok közé esik vissza a csúcs, és napokig ebben a tartományban marad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a lengyel főváros pedig bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Varsóban a héten hatályba lépett az új törvény, amelynek értelmében 22 óra és reggel 6 óra között tilos lesz szeszes italokat értékesíteni Bortóban és benzinkutakon. Az intézkedés egyébként nem vonatkozik éttermekre, sőt egyébként a repterek vámmentes zónáira se, tehát ott is lehet akár ilyet vásárolni, meg szórakozóhelyeken, de boltokban már nem adhatnak el szeszes italt Varsóban. Éjszaka. Shawn Mendes jön, ez a There's Nothing Holding Me Back itt a Rádió 1-en.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 25 év.
3: 25 év.
2: 25 millió. Vásárolj a Csabacenterben, húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
4: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
5: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarvas.
6: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felső Nyomás utca 256.
7: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
8: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
8: Csak igazi mai sláger.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nyári napközis táborok a Békés Csabai gyermekeknek. Külföldi agrárkiállításon vett részt az iparkamarai delegáció. Újra lehet majd pályázni gazdaság átadására. Jó reggelt kívánok! Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. Idén is igyekeznek segítséget nyújtani a szülőknek a hosszú nyári szünet idején Békés Csabán, ahol a helyi tankerületi központtal együttműködve szerveznek napközis táborokat. A programok 5 héten át várják a 6 és 12 év közötti fiatalokat két iskolában, a Lencsésin és Jaminában. A város tájékoztatása szerint a korábbi évek tapasztalatai alapján hetente csak nem 250 gyermek vesz majd részt a közösségi élményekben gazdag nyári kikapcsolódásokon. A családok az évközben is érvényes étkezési díjak mellett vehetik igénybe a szolgáltatást, de a megszokott kedvezményekre is jogosultak maradnak a nyári időszakban is. A kezdeményezés célja, hogy a diákok biztonságos környezetben tartalmas és aktív programokkal tölthessék a szabadidejüket a vakáció alatt. Köves Péter legújabb irodalmi kötetét mutatják be a Békés Csabai könyvtárban. A szerzővel Nagyvarjasi Szabó István író beszélget, a rendezvényen pedig Csomós Lajos, a helyi színház színművésze is közreműködik. A könyv illusztrációit Gnant János Békés Csabai képzőművész készítette. A kulturális programon érvényes olvasójeggyel vagy ingyenes regisztrációval lehet részt venni, közölte az intézmény. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

0: Stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
1: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
0: Egyelőre messze még a kánikula és csapadék is várható még Békésben, további részletek az időjárás jelentésben. Elszórt záporokkal, zivatarokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Békéscsabán 24 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap már többet süt a nap, a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 32 fok is lehet. Szerdán azonban egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot, megélénkülő szél mellett 26-28 fok közé esik vissza a csúcs, és napokig ebben a tartományban marad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel már 7 óra után járunk. Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Tóth Abigail, akivel kapcsolatban a legtöbb komment arról szól, hogy nagyon szeretik, hogy fiatalos, de mégis nagy érzelmi áttéréssel énekli a legtöbb dalát. Nyilván ez egyébként elsősorban a balladisztikusabb dalainál jön ki, de ez most nem olyan. Ez egy igazi pörgős kedvenc így az óra elején. Tóth Abigail Accent-tel, ez a Sugar Daddy Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert közül pedig Taylor Swift jön, akit beválogattak a 30 legnagyobb aktuálisan is alkotó amerikai dalszerző közé, ami azért elég vagány, és hogy mi erre az indok, hát többek között ez az újdonság. Taylor Swift és az Opel Light a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már csak fél óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden, jövő héten pedig vadiú játék náluk, naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni cashben. Ez viszont a folytatása hírek után nagyon jó hangot választottam. Ray Dalton és egy nagyon jó igazi mai slágertől, a Blood Runnin' az egyik legújabb, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
5: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
6: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak.

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
3: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Színes programokkal várja a közönséget a Gyulai Várszínház. Gyertyagyújtással emlékeztek az elhunyt motoros rendőrre Békés Csabán, támad az afrikai sertéspest is. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Megkezdi nyári évadát a Gyulai Várszínház, ahol 4 bemutatót tart a teátrum az előttünk álló hónapokban. Elek Tibor igazgató tájékoztatása szerint a saját fejlesztésű előadások mellett kárpátaljai, erdélyi és parciumi művészekkel közös produkciókat is láthat a közönség. A kínálatban a gyulai születésű Nobel-díjas író Krasznahorkai László Sátántangó című regényének táncszínházi adaptációja, valamint Lackfi János Méricskélők című műve esetében egy kortárs felolvasó színházi darab is helyet kapott. A rendezvény sorozatot tematikus fesztiválok színesítik, amelyeken rangos szakmai díjakra jelölt előadások és népszerű világirodalmi klasszikusok érkeznek a városba. A zenei programok kedvelőit népzenei, világzenei és blues koncertek várják, de fellép a Békés Csabai Bartók Béla kórus is, közösen a Gyulai Erkel Ferenc vegyes karral egy nagyszabású emlékkoncerten 25 év az Omegában címmel. Bár a megítélt támogatások csúszása nehéz helyzetet teremtett, a város pénzügyi segítséggel biztosítja a rendezvények megvalósítását. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
5: Életbe kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állomány haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertést tartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, a állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
4: Az afrikai sertéspest is ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók, szigorú járványügyi szabályokat kell betartaniuk. És most néhány szó az időjárásról. Elszórt záporokkal, zivatarokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Békés Csabán 24 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap már többet süt a nap, a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 32 fok is lehet.
2: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig két óval folytatom. Én imádom ezt a dalt, Turn the Lights Off, amit indítok tőle. Viszont az eleje nem picit olyan, mint hogyha az Oroszlán Király betét dala lenne? Na jó, két ó, Turn the Lights Off az igazi mai slágerek között. Már indítom is a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc és jósztól jönnek Balázsék 10-től, pedig a rádió egy top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió egyes kedvencével. Most pedig a Medúza, a Good Boys és a Piece of Your Heart, amit indítok. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a rádió 1-gyel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139 900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebb Jüszk áruházban vagy online a jüszk.hu-n. Jüszk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
8: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között.

0: Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
1: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
2: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
4: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Trianonra és a nemzeti összetartozásra emlékeztek Békés Csabán. Kortárs irodalmi kötetet mutatnak be a megyei könyvtárban. 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Megemlékezést tartottak a Nemzeti Összetartozás napi alkalmából a Békés Csabai Trianon emlékműnél, ahol a 106 évvel ezelőtti eseményekre hívták fel a figyelmet. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Csajányi Melinda, a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium főigazgatója, aki kiemelte, hogy Trianon egy olyan nemzetszintű trauma, ami a mai napig meghatározza a magyarság életét. Hozzátette, hogy a haza a közös múltunk és a választott közös jövőnk, aminek minden lenyomatát őrizzük, emelte ki a behír.hu. Az eseményen az iskola kórusa és vonós kamara együttese is közreműködött, így versekkel, dallamokkal tették ünnepélyessé a programot. A megemlékezés zárásaként a jelenlévők, köztük a város vezetői, civil szervezetek és a diákok képviselői koszorúkat helyeztek el a történelmi emlékmű talapzatánál, kifejezve tiszteletüket a nemzetegység előtt. Az aradi születésű Kövér Péter legújabb könyvét mutatják be hétfőn a megyei könyvtárban. A Nem tudsz te semmit, el- és mellébeszélések című kötet bemutatóján Nagyvarjasi Szabó István író, történész és filozófus beszélget a szerzővel. Az irodalmi est hangulatát egy különleges művészi együttműködés teszi teljessé. A rendezvényen közreműködik Csomós Lajos, a Békés Csabai Jókai Színház Jászai Mari díjas színművésze is, aki részleteket olvas fel a műből. A könyv egyedi vizuális világát Gnant János Békés Csabai képzőművész alkotásai díszítik, amelyek a kötet lapjain és borítóján egyaránt megjelennek. A rendezvény látogatása ingyenes, a részvételhez csupán egy ingyenes regisztrációs jegy vagy egy érvényes olvasójegy szükséges, közölte az intézmény. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Elszórt záporokkal, zivatarokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Békéscsabán 24 foknál nem lesz melegebb,

0: éjjel pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap már többet süt a nap, a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 32 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a klímamegoldások szakértője, a Sebi Klíma. Sebi kötőjel klíma.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
5: Nagyon különbség le, hogy az emberek amúgy utána
6: nem kapcsolható.
7: Eddig jó, Laci!
4: De a napesemese már megjött, sziasztok, ne hívjatok szarul! Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt, igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
5: Miért nem?
4: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni.
5: Jó.
4: Ne egyezz ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
5: Egy jó szóra számítom.
4: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomid, ne add oda a Tibit.
5: Ritkán érzek Dénes, de a jó szó.
8: Dargoncás és Éva.
4: Halló!
9: Sebestyén Balázs, Attila.
4: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs, itt a Rászkó Eszter, meg a Rákóczi Feri, zavarhatunk egy pillanatra.
5: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most már ne farolj ki.
4: Zavarhatunk egy pillanatra?
9: Persze.
4: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
9: Gépészmérnök.
4: Gépészmérnök vagy Debrecenben, gépészmérnökköd. Aha. Milyen a kedved, hogy vagy, hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
9: Jól vagyok, köszönöm.
8: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
5: Túsz vagy?
9: Így van. És veledtek.
4: És velünk? Oh, de kedves vagy. Rendben. Jól vagyunk, megvagyunk. Egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy vannak a nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
9: Szeretem, igen.
4: És már
9: el vagyok.
4: El vagy vele.
9: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
4: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
9: Igen, már bent.
4: Már bent vagy a munkahelyen. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
5: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
9: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Oh. Én is, mikor van időm, szoktam, de...
8: De ma nem
5: négy éve, de nincs.
4: De gépészmérnökként nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
9: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
8: Köszönjük, ciao. Mérnök úr.
4: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
5: Jó, ezt egyre szeretem bennük, hogy...
4: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
5: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. Utána megnyugodott.
4: Nem túl közlékeny a magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszepper egy kicsit ettől.
5: Erre borod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
4: Igen, jó, én női hangot érzek.
10: Igen, tessék.
4: Mondom. Válóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra. Rászkó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
10: Igen, tessék.
4: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma. Milyen a közérzeted? Egy nevet mondasz legelőször.
10: Endre vagyok.
4: Endre, szia Endre. Endre, hol értünk el? Merre vagy?
10: Veresegyház.
4: Mivel foglalkozol, Endre?
10: Folyamatmérnök vagyok a GE Aerospace-nél.
8: Mi van itt? Mérnök reggelünk van.
4: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
8: Magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
4: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan? Mit csinálsz?
10: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat részeket újítunk fel.
8: Micsoda?
5: Pont jó, hogy beszélünk.
8: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
10: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzák el.
4: Wow, és ezt így megszerelitek és visszaküldítek, hogy ott összerakják.
10: Igen, így van.
5: Akartam pontosan kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
10: Hát nagy légitársaságok. Az összes tulajdonképpen.
5: És ezt veres egy házán kell akkor ott szervizelni, ez nagyon izgi.
10: Igen, igen.
4: Ez milyen durva, hogy elküldi, mit tudom én, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
10: Nem, nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motor, tesznek fel egy újat helyette, a szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
8: A vízergépet például szervizeltek?
10: Például azt is, igen.
4: Aha. De hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltok?
10: Igen,
4: a...
10: hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják. Ez más szájtok.
4: Azt a minél. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy
10: szép? Persze, azt mit szerelted? Fusiba? Azt maszekba, persze. Délutánonként.
4: Igen, megkaptátok
10: az garázsba. Alatt.
4: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
10: Tulajdonképpen.
4: De akkor tudok, mert jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, igen, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó, akkor jó állapotba kaptunk el.
10: Így van, így van.
4: Hát ez nagyon menő.
8: Nyaralást terveztek.
10: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is akkor lesz.
4: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
8: Mi a célállomás?
10: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
8: Legjobb.
4: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomit csókoltad, azt írja.
10: De jó, köszönöm.
4: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltad. Azt mondja, hogy kolléga.
10: Igen, azt tudti. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
8: Tehát, na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
4: Sólyominak szóljunk, hogy kezdjen dolgozni.
10: Túlnya bukta. Most éppen kint vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy miért rádióznak.
4: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
10: hát az jó, az egy jó reggel akkor.
4: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban.
5: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már nem aggódnak.
4: Igen.
10: Nem kell.
4: Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
10: Köszi szépen, sziasztok.
4: Hello. Túl jó arc mérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
5: Ez biztos, hogy valami alumni adatbázisból van.
4: A Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozza ezeket a tematokat.
5: A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
4: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból. Szóval
5: nem generálja őket, csak kimenti éppen egymással vannak hívásba.
8: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
4: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
8: Jó, harmadik mérnök.
4: Én is jól vagyok. Miskolcom vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
5: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
4: Azt arra én is.
5: Ugye? De más indokokban.
4: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
5: Átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
4: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk!
7: Igen.
4: Zavarhatunk egy pillanatra?
7: Tessék.
4: Itt egy, a Rákóczi Feri van, itt a Rácskó Eszer, meg a Sebestyén Balázs, egy rádióműsorban telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
5: És ez nem számít zaklatásnak.
4: Így van.
5: Nagyon fontos információ.
4: Hogy vagy ma reggel?
5: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csak volt ki.
4: Jó, Imre targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
8: De melyik az fontos? Nagylábúja.
4: A baloldali nagylábúja hiányzik, targoncás, és...
5: Szexfüggő
4: délegyházán dolgozik a bányatavaknál.
8: És valaha mérnök volt.
4: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
10: Halló!
4: Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebestyén Balázs.
11: Én Magyar Géza vagyok.
4: Géza, zavarhatunk egy pillanatra?
11: Igen, miről van szó?
4: Csak szeretnénk megkérdezni, hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és csak hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
11: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
4: Na, miért?
11: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
4: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
5: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
11: Hát öt unokával el lehet képzelni, hogy nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
5: Géza, te nem hangzol nagypapának. Ez a 30-as férfi hangod van.
11: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
8: Köszönjük, még egy fontos, Géza, hogy mérnök vagy mérnök voltál valaha?
11: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
4: Komolyan mondom, csak mérnököket hívunk, csak mérnökök vannak.
5: És milyen mérnök
11: igen?
5: vagy?
11: Igen. Hát ez egy ilyen műsor. Aha.
5: Milyen mérnök vagy? Gépész?
11: Híradástechnikai
4: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
11: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam, tehát
4: aha, és most hol kaptunk el, tehát merre vagy?
11: Én most Nagykőrösön vagyok.
4: Nagykőrös. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jó kedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodó van a magyar így kedden reggel.
5: Örülünk neked, Géza. Jó egészséget.
11: Köszönöm szépen. Szép napot.
4: Hello. Köszönjük. Hello. Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jó kedvűek, beszélnek velünk. Haló, jó reggelt kívánunk! Sebesi Vás, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter. Zavarhatunk jó egy reggelt. Pillanatra?
7: Jó, egy persze. Sziasztok!
4: Hello! Mérnök vagy ez? Nagyon fontos nekünk így ma reggel.
7: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
4: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
7: Bankba dolgozom.
4: Bankba? Helyileg merre?
7: Budapesten.
4: Ó, hát akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
7: Melinda, nem mondtam. Sziasztok!
4: Szia, Melinda! Csáó, Melinda!
5: Na, jól van.
4: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
7: Nagyon jó, köszönöm szépen.
8: Most nem vagy bent.
7: Munkával indul. Tessék?
8: Bent vagy a bankban?
7: Igen, dolgozom.
8: Milyen laza?
4: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
7: Igen, itt vannak a kollégák is.
4: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
5: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
7: Nem inkasszózunk, nem, nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
4: Rendes bankosok vagytok.
7: Persze, természetesen.
4: Nagy lábújad meg van, Melinda, ez nagyon fontos.
7: Nagy lábújam, persze. Miért ne lenne?
5: Most egy olyan embert keresünk.
4: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixelnek, hogy találunk egyet. Jól van. Mi a jóked oka? Van valami oka? Különösképpen ugye júniusi jókedvnek?
7: Hát veletek beszélünk, persze.
4: Az nagyon
5: jó. Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
7: És... Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió egyet szeretjük.
4: Na
5: figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne, a stúdióból bárkitől, van esetleg Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
8: Annácska,
5: vagy
8: Annának, Laci?
5: Vagy Iszi? Hát,
7: fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
5: Na jól van, akkor ezek szerint a mindent tudsz rólunk, ez is valami.
4: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
7: Mit csinálok? Semmit.
4: Ez a beszéd.
5: Ti az a fajta munkahely
7: vagytok? A magánéletem teljesen rendben teszik.
5: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
7: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
4: Aha, tehát vannak barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
7: Persze, jól van.
4: Oké, és ismered a műsort? Szoktál minket hallgatni?
7: Persze, szoktanak minden nap.
4: Aha,
7: amikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
4: HO, hát a HO hát, az, igen.
8: Nagyon
4: az.
8: Szeretek én is.
4: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
7: Igen.
4: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
7: köszönöm,
4: ott
7: a dolgoztok. Köszönöm, nektek is.
4: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao.
5: Szia, Melinda.
4: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus számgenerátorából került elő Melinda is.
11: Halló?
4: Hát igen, halló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebessemás Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
11: Igen.
4: Hogy hívnak? Szia!
11: Martin Tibornak.
4: Tibor, szia Tibor! Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
11: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
4: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
11: Székesfehérvár.
4: Fehérváron értünk el.
8: Fecsvérem.
4: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvélemény kutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
11: Ja, jól vagyok, köszönöm szépen, hétvégén lesz az esküvőm. Úgyhogy nagyon
4: készülök.
5: Ez egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
11: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nem.
4: Aha, párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi mennyasszony, feszült.
11: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
5: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
11: Soroljam.
8: Jöjjön, gyerünk.
5: Figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
4: De a táncóra mindent elmond. Tehát az minden. Hogy
8: az olyan szép, nem áll.
4: Szegény.
8: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
11: Klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket, de...
4: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
12: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kibírultam.
4: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen. Mióta vagytok együtt?
12: Két éve.
5: Ó, de akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
4: Vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
12: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
4: Esküvő után. Aha. Hát
5: önkéntesen veszel részt ebben.
12: Így van, abszolút.
4: És merre lesz? Nagyon nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
12: Balaton világos van, de.
4: Balatonvilágos, 90 ember, tehát el is adósodsz. De ja, szép, jó, igen. Hát egy szép jövő. Eztek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
12: Mennyasszonytánc nem, mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
8: letegye a kis pénzeket.
12: De mennyasszonytánc, mint úgy, kivagyjuk.
5: Egy QR kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
12: Ide lehet utalni.
4: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, ezt szájgevő, eszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmixgép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
12: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk.
5: Akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
4: Igen, ott lehet majd látni.
5: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
12: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
4: Nagyon helyes, nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-re nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
12: Igen, nagyon nagy.
4: Hogy nem vágtál?
8: Igen, hallja.
4: Hallja a párod most egyébként?
12: Szerintem nem, mert nem szokott szerzőt.
5: Retrút hallgat.
12: Igen.
5: Arra gyakorol.
4: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
12: 33.
4: Hát, éjfélkor kérdezi egy hallgató, éjfélkor vonatozás, de milyen, azért a számíthatunk erre lesz?
12: Igen.
4: Jó. Klasszik esküvő, telesport zöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jól van.
8: Nem már úgy, igen, hogy kilopja el a mennyasszonyt.
4: Azzal vigyázzatok, az ilyen túlvezérelt rokonnal vigyázzatok, igen. Na jó van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
12: Köszönöm.
4: Kitartás, erőt, és
8: leszel egyszer még szabad.
4: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állsz. Csáv.
5: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebesti Balázsa.
4: A gyerekek, jó ez? Esküvő, nyár, nagy szerelem.
5: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
4: Esküvő, nyár. Esküvő, elkedelezik. Kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, amikor készülőt, jön a vendégsereg, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
5: Laktózos. Szerintem laktózos érzik.
4: Haló, jó reggelt kívánunk!
13: Igen.
4: Valakit nagyon
5: jó reggelt, a szomszédban nagyon van, kiabálnak.
4: Igen, zavaratunk egy... Zavaratunk egy pillanatra, rádiós közélemi kutatást végzünk Rákóczi Ferenc Ráskó Eszterrel.
5: És Sebestyén Balázsra.
13: Jó, de igen,
8: kicsoda, ki
5: úristen, ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
4: Ki a kolléga ott melletted?
5: Lehogy már letetted. Letetted, kutya!
4: Szaktanári! Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
5: Ez mondom neked, ez egy brigád volt.
4: Nagyon keménybe voltak.
5: Volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak. Vissza kell menni a tüzépre.
4: Nagyon keménybe voltam. Nyugalom!

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyári napközis táborok a Békés Csabai gyermekeknek. Külföldi agrárkiállításon vett részt az iparkamarai delegáció. Újra lehet majd pályázni gazdaság átadására. Jó reggelt kívánok! Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. Idén is igyekeznek segítséget nyújtani a szülőknek a hosszú nyári szünet idején Békés Csabán, ahol a helyi tankerületi központtal együttműködve szerveznek napközis táborokat. A programok 5 héten át várják a 6 és 12 év közötti fiatalokat két iskolában, a Lencsésin és Jaminában. A város tájékoztatása szerint a korábbi évek tapasztalatai alapján hetente csaknem 250 gyermek vesz majd részt a közösségi élményekben gazdag nyári kikapcsolódásokon. A családok az évközben is érvényes étkezési díjak mellett vehetik igénybe a szolgáltatást, de a megszokott kedvezményekre is jogosultak maradnak a nyári időszakban is. A kezdeményezés célja, hogy a diákok biztonságos környezetben tartalmas és aktív programokkal tölthessék a szabadidejüket a vakáció alatt. Köves Péter legújabb irodalmi kötetét mutatják be a Békés Csabai könyvtárban. A szerzővel Nagyvarjasi Szabó István író beszélget, a rendezvényen pedig Csomós Lajos, a helyi színház színművésze is közreműködik. A könyv illusztrációit Gnant János Békés Csabai képzőművész készítette. A kulturális programon érvényes olvasójeggyel vagy ingyenes regisztrációval lehet részt venni, közölte az intézmény. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Egyelőre messze még a kánikula és csapadék is várható még Békésben, további részletek az időjárás jelentésben. Elszórt záporokkal, zivatarokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Békés Csabán 24 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap már többet süt a nap, a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 32 fok is lehet. Szerdán azonban egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot, megélénkülő szél mellett 26-28 fok közé esik vissza a csúcs, és napokig ebben a tartományban marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megérkezett a vendégünk. Hát gyerekek, azért ez egy, hogy is mondjam, picit hosszabb könyv, mint a Rinna, tehát hogyha ebbe elkezdenénk a felolvasást, ez mintegy 8 évig tartana. Törteli Eszter írta, az a cím, hogy Szemtől szemben a halállal, és Eszterről annyit kell tudnunk, hogy ő bűnügyi helyszínelő, és szívesen fogadta a meghívásunkat. Hello, szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat!
0: Hát az első és legfontosabb kérdés az az, hogy miért? Mikor jön el az ember életében az a pillanat, hogy azt mondja, hogy ő be akar menni egy olyan helyszínre, ahol az élettel összeegyeztethetetlen nyomokat talál egy holttestet, talál mindenféle olyan dolgot, amit az emberek nagy többsége szeretne elkerülni.
1: Akkor kezdem a végével. Én már nem vagyok bűnügyi helyszínelő, de ugye sokáig ezen a területen
2: most
1: dolgoztam.
2: Most SMK-ként dolgozom.
0: Igen, és ugyanolyan az féles is és mocskos.
1: Igen. De alapvetően én gyerekkorom óta különös érdeklődést mutattam, úgymond az emberi test iránt, mint orvosi szempontból, tehát engem így nagyon érdekelte ez, hogy ami él, az mitől él, hogyan működik az ember, és hát nyilván, hogy mi történik utána, tehát ez egészen kicsi koromtól megvolt ez a nevezük biológiai érdeklődésnek, és én soha nem voltam ilyen nagyon lányos lány gyerekkoromban sem, tehát én nagyon szerettem volna katona lenni, vagy orvos, vagy katonaorvos, tehát ilyen terveim volt. Én úgy töltöttem már a nyarokat is, hogy szöges drótból akadálypályát építettem a kertben, és én ott rohangáltam, tehát az valahol... valahol borítékóval volt.
2: Desszantozik éppen.
1: Igen, egyébként ez volt a menetrend otthon, hogy kerestek valahol akkor, vagy a fa tetején, vagy valami veszélyes helyen, és már akkor úgy gondoltam, hogy valami ilyesmi irányba szeretnék elindulni, tehát mindenképpen valami egyenruhás élet felé.
0: Milyen végzettség kell ahhoz, hogy az ember bűnügyi nyomozó legyen?
1: Én elvégeztem, még akkor rendőrtiszti főiskolának hívták, és akkor bűnügyi szaknyomozóként végeztem ott. Majd ezt követően én szereztem ott egy mesterdiplomát is, rendészeti vezető, és ezután pedig ez egy speciális képzés, gyakorlatilag én szemlebizottság vezetőként dolgoztam, és ezt kellett még hozzá végezni.
3: Az elmélet és a gyakorlat az mindig más, tehát egy csomó ember feltételezi magáról azt, hogy neki ez menni fog, aztán eljön az első eset, amikor kiderül, hogy valóban működik ez gyakorlatban. Te emlékszel a legelső esetedre?
1: Én még egy nyári gyakorlaton voltam, amikor hát így gondolták, hogy ha már engem ez a téma érdekel, akkor így bedobnak a mély vízbe, és így direkt kiválasztottak nekem egy olyan esetet, egy olyan ügyet, hogy szerintem az emberek 99%-a így sírva menekült volna ki a bonzteremből, és hát ott volt egy pillanat.
2: Egy Nutribulletből kellett kiszedni egy postást. És...
1: nem részletez, de inkább, mert sokan reggeliznek. Úgyhogy...
2: Nyugodtan, ez egy olyan műsor, hozzászoktuk, hogy rosszul érzi magunkat.
0: Dolgok
2: elengedheted magad, hát minden érdekel.
1: Egy jó vízi halott, tehát annak úgy azért van állaga is, meg szaga is, meg minden. És hát ott volt egy ilyen pillanat, amikor így, hát én mint a kocsma ajtón így beléptem a bonzterembe, nagy lendülettel, nagy mellénnyel megálltam.
2: Mi van ma?
1: Igen, megláttam így ott a fekvő delikvest, így jöttek a szagok. Én úgy emlékszem, hogy csak 2 másodpercig, mások szerint több ideig, de ezt most hagyjuk. Szóval, hogy néhány percig talán, úgy azért úgy lefagytam. Tehát ilyenkor a legjobb szó erre az az, hogy így lefagysz, így az összes vér kimegy mindenhonnan.
2: Sokat
1: tehát
2: kaptál.
1: Igen, tehát így azt éreztem, hogy majd megfagyok. Melegem van, minden bajom van így egyszerre. És így álltam, és így néztem, és így próbáltam magamat visszahozni, hogy na, ha most visszafordulok, akkor ennek ennyi volt, úgyhogy inkább erőt vettem magamon, és akkor próbálkoztam, de azokat a kaján vigyor tekinteteket nem felejtem el, ugye
0: a jelenlévő között,
1: igen,
0: kollégát,
1: a rutinosok, hogy na, és akkor
3: na, mi van, cica? Ezt akartam, na, lesz neked.
1: Igen, tehát így dől vagy nem dől, állítom, rossz nyelvek szerint ilyen fogadásokat is kötöttek, hogy dől vagy nem dől, így mindig az újakra. És hát ez volt az a pillanat, amikor tényleg eldőlt, hogy jó, akkor ezt csináljuk.
0: Jó, de te dőlni nem dőltél.
1: Nem
0: ott.
1: Dőltem.
2: Annyi, hogy 3 nappal hamarabb találtak a vízi hullát, csak bent tartották neki kicsit, hogy jó legyen az élmény. Igen, igen.
0: Meg lehet ezt szokni?
1: Szerintem meg. Alapvetően, tehát aki ezt a szakmát választja, az nyilván azért tudja, hogy mire vállalkozik. Ezt nem hiszem, hogy tanulni meg lehet. Tehát, hogyha valakiben nincs meg ez a képesség, hogy ezt bírja, tehát, hogy mesétálok az utcáról, és akkor ezt elkezdem, akkor szerintem ezt nem lehet megtanulni, de egyébként az valóban így van, hogy utána ez is ugyanúgy, mint bármilyen más munka, egyébként totál tud rutinná válni.
0: De mondjuk a szagok például, ugye azt elmondtad az előbb is itt az első esetnél, hogy az egy nagyon szörnyű volt, vagy az orr az elkezd tombolni. tompulni, és hát azt mondod, hogy jó, hát ez van.
1: Biológiailag, ha jól tudom, akkor ilyen 80 néhány másodperc alatt egyébként a szaglóideg elfárad, uh-huh. Tehát egyébként a szagokhoz ténylegesen hozzá lehet szokni, és az nagyon nagy butaság, amikor mondják, hogy rakjunk az órunk alá mentolt, meg ilyen hülyeségek, mert hogyha az ember ezt csinálja, akkor azzal csak azt éred el, hogy folyamatosan újra fogod érezni ezt a hullaszagot.
2: Jó, ne házassági tanácsokat adjunk most azért. Menjünk be át a gyakorlatot.
1: Úgyhogy ez igen, tehát ez nem olyan jó ötlet, de egyébként meg lehet szokni, abszolút.
3: Neked pontosan mi volt a feladatod? Tehát mit csinál egy bűnügyi helyszínelő?
1: A bűnügyi helyszínelő, az egy nevezük gyűjtőfogalomnak, vannak a bűnügyi technikusok, ők azok, akiket a filmekben is lehet látni, akik ugye poroznak, meg nyomokat rögzítenek, stb. Én ugye a szemlebizottság vezetőként gyakorlatilag a helyszíni tevékenységet irányítottam, illetve jegyzőkönyveket készítettem.
0: Hát te vagy az, akit látunk az ilyen filmekben is, hogy odamész, tollal fogjuk meg ugye a bögre szárát, mert azon van nyom.
1: Nem mondjál ilyeneket, mert rosszul lesz.
0: De én láttam a tévében, a NCIS-ben is ez volt.
2: Az igen. Nem NCIS, hanem Nicsi.
0: Ja, Nicsi. Nicsi.
1: Igen, így szoktam mondani viccesen, hogy nagyon izgalmas lenne egy magyar CSI sorozatot leforgatni, és akkor így az első 10 rész, hogy jegyzőkönyvet írunk.
2: Nagyjából, Magyarországon nagyjából adminisztrációval kezdődik
1: így
2: az
1: van,
2: egész.
1: Így van, abszolút.
0: Azokból semmi nem igaz?
1: Hát nagyon sok olyan dolog van benne, amire azt mondom, hogy valami olyasmi történik a valóságban is, de nyilván ez nagyon meg van szépítve, ki van kozmetikázva. Én nekem, amit most itt említettél példát, hát ebbe az a kedvencem, hogy tollal felemelek egy bizonyítékot, könyörgöm, hát azon a DNS-em rajta van a tollon. Ha azt ráteszem valamire, meg érintkezik vele, aha, ezt hívják kontaminációnak, akkor ugye átmegy azonnal az én DNS-em arra az adott dologra, és innentől kezdve a bizonyítéknak annyi, hiszen az ügyvéd bármelyik az ügyvéd azzal fog védekezni, hogy hát ezt a helyszínelők vagy a nyomozók tették oda a helyszínre. Tehát, hogy ez már innentől nem lehet.
2: És kapcsán hány gyilkosság ügyben vagy gyanúsított jelen pillanatban? Hogy...
0: egy kezdőkorodról.
1: Voltak ilyen érdekes pillanatok, igen, amikor jött a találat, és akkor így néztünk össze, hogy igen, melyikünk volt.
0: Megkapjátok a hívást, hogy találtak akkor egy holttestet, ki kell vonulni ide. Oké, megjelenik a csapat, milyen a hangulat, majd ez egy fontos kérdés ez egyébként. Ki megy be először, végigmentek-e a helyszíneken úgy, hogy rögtön be a közepébe, vagy kívülről haladtok befelé?
1: Ez egy nagyon-nagyon aprólékos munka, kezdjük az elején, tehát hogyha jön egy úgynevezett küldés, tehát úgy hívják, hogy küldés, amikor megérkezik a riasztás, ilyenkor ugye a bűnügyi helyszínelők bent vannak egy épületben, egy ügyeleti helységben, és ugye megérkezik ez a riasztás, akkor gyakorlatilag ilyen legkésőbb 10 percen belül, mindegy, hogy mikor jött a riasztás, tehát hogy hajnalban éjszaka nap, akkor 10 percen belül lent kell a kocsiba lenni, teljes harci tízbe felszerelve és indulni. Ezután ugye, amikor megérkezik az ember a helyszínre, akkor az mindig adatgyűjtéssel kezdődik, ugye tájékozódással, stb., mert ugye tudjuk, hogy az információ azért torzul. Tehát sokszor szaladtunk abba bele, hogy a bejelentéshez képest egy teljesen másik címre érkeztünk gyakorlatilag. Tehát, hogy mire ugye kiérkezik a bizottság, addigra azért ugye az információk is szaporodnak, és akkor ennek fényében ugye ez fontos lépés. Ezt követően pedig hát mindig a külső környezettel kell kezdeni a szemlétet, akár környező utcák, és akkor szépen halad az ember befelé, és azután ugye jön az ajtó leírása, ami egy nagyon fontos része, majd a lakásnak az összes helyisége, abban minden berendezési tárgy, minden egyes dolog, és hát ugye lehet úgy is kezdeni egy szemlét, hogy a holttesttel kezdjük, és utána a többit, vagy pedig a úgymond a lakást nézzük körbe, és utána a holttestet. Én általában ezt a verziót választottam, mert szerettem már előzetesen tájékozódni arról, hogy van-e esetleg a lakásban valami, ami később érdekes lehet.
2: A technológia mennyire dobta meg azért a folyamatokat az elmúlt pár évben?
1: A technológia az rendelkezésre áll ugyan, és hát ezekben a CSI filmekben látjuk is ezeket a szuperkütyüket. Hát maradjunk annyiba, hogy a magyar valóságban azért ezek a szuperkütyük, ez gipsztej, spárga, szilikon, és...
0: Mi nem mentünk előre.
2: A rég jó dolgok.
0: Igen, az működött.
1: De egyébként működik, tehát hogy ebben ez az érdekes, hogy ezek jól működnek, tehát egy celluxos letapogatási ruházatról teljesen jó eredményeket hoz, mondjuk szövetszálakból, bármiben. Tehát ezek működő technikák. Ezek a szuperkütyük nem állnak rendelkezésre. Egyébként Magyarországon, hát részben nyilván azért folyamatos ez a fejlesztés, csak nagyon nehezen követi le egymást, úgymond a technika, meg az integráció. Tehát...
2: De mondjuk egy drónt nem ha vetnek be ilyenkor, hogy átpásztázza a környéket, vagy ilyesmi, hogy ezt utólag vissza tudják nézni, milyen volt a
1: Hát az nem a helyszínelők, tehát a helyszínre lehet igen ilyen speciális szerveket úgymond hívni, hiszen ez egy abszolút csapatmunka, tehát itt olyan társszervi együttműködések vannak, kezdődik ugye a mentősökkel, akik a helyszínen vannak, akkor akár katasztrófa védelem, tűzoltók, akkor ugye akár mentőegységek, és hát nyilván a kutyás egységek.
3: Uh-huh. És akkor ti kis kosztümben besétálsz, és előkerülnek ezek a kis nejlonzacskók, amiben begyűltitek a csikkeket. Tehát mi az, amit összeszedtek, mi az, amit érdemes összeszedni?
1: Na, kezdjük az elején, kosztümben nem lehet helyszínelni, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon tévhit egyébként a filmekben.
0: Mindig abban volt.
1: Tudom, tisztán vagyok vele. De hát elképesztő, hogy milyen helyekre kell bemenni, tehát ez is a filmekhez képest egy teljesen másik dolog, hogy a filmekben minden alkalommal ugye ilyen gyönyörű, szép, tiszta, luxus lakások, stb. Hát olyan helyeken jártam, hogy tényleg ez a padlótól a plafonig, szemét, mindenféle kacat, ugye nagyon sok az ilyen, ezt úgy hívják, hogy patológiás halmozó, tehát ez a kényszeres gyűjtögető például, akiknek az egész háza tényleg olyan, mint egy ilyen hódvár, és nagyon sok ilyen helyen kell lenni, plusz nyilván ugye a helyszínen azért mindenki veszélyben van ugye a szennyeződésektől. Tehát, hogy ez az egyik ok. A másik, nyilván mi magunk is összeszennyezzük a helyszínt, tehát ezért nagyon fontos a védőruha, ez a fehér ruha, amiben ugye lehet látni, ez mindenkinek fel kell venni, és a filmekben ezen is én nagyon jól szoktam így mosolyogni, hogy ott vannak a bűnügyi technikusok ugye talpig beöltözve, szájmaszk, kesztyű, stb., és akkor besétálnak oda kosztümbe a többiek. És hát akkor mi értelme van beöltözni? Hát ugye mi szórjuk a DNS-ünket, tehát itt is most, ha ebben a helységben, itt ezen a ásványvizes flakonon, ami előttem van, hogyha most ezt bevinnénk DNS-vizsgálatra, mindannyiótoknak rajta lenne a DNS-e, úgyhogy nem nyújtatok hozzá.
2: Hát a Ferinek akadás azt mondani, hogy ez a viselkedés, amit csinálsz itt ebben a szobában.
3: Nekem mondjuk
2: ilyenek
3: az én DNS-e.
2: Neked több helyen
0: van a DNS-e. Amikor is bejössz, és van egy csomó különböző testakatú ember, akkor átfut az agyadon, hogy a Ferit nehezebb lenne helyszínelni.
1: Nem, alapvetően nem, maximum hullazsák méretén gondolkodni
3: Igen. Na jó, oké, tehát ott tartottunk, hogy bementek egy ilyen helyszínre. Ott lehet egy csomó nyom, ott lehet például egy rakás cigarettacsik. Tehát mi az, amit érdemes hazavinni, és mi az, amit nem érdemes hazavinni? Tehát hogy mi szerint szelektáltok?
1: Ez mindig a helyszín adottságaitól függ, tehát attól, hogy mi történt ott az előzetes információk alapján. Tehát hogyha mondjuk egy szemmel láthatólag, vagy minden szerint stimmelő öngyilkosság történt, akkor ott nem feltétlenül szükséges mondjuk nyilván az egész házat szétszedni és mindent becsomagolni, hanem ugye úgy fogalmaz a jogszabály is, hogy a halálesettel összefüggésbe hozható dolgokat. De egy emberölés helyszínén, hát ott szinte leltelszerűen, mondhatni, az egész házat el szoktuk csomagolni, tehát nem volt ritka, hogy ilyen 300 bűnjellel végződött egy-egy ilyen szemle, és akkor igen, ezt úgy, mint a filmekben, egyesével szépen lerögzíteni. Hát egy nagyobb emberölés helyszíne az ilyen 24-36 órát simán eltarthat.
0: Hány eset van mögötted? Mert mondod, hogy nagyobb emberölés, kisebb, öngyilkosság, ilyen baleset. Gyilkosság, baleset.
1: Hát nem számolom, tehát ezt nem húztam erről soha statisztikát, de az biztos, hogy több ezer ügyhöz volt valamilyen formában közöm.
3: Az NCIS meg mindenféle sorozatok miatt mondjuk a hozzátartozóknak vannak, hogy is mondjam, ilyen irreális elvárásaik, hogy nektek mit kellene tudni, meg hogy akkor ő látta a sorozatban azt, hogy, és akkor hol van az a permet, amivel most mindenkit be kellene spriccelni, tehát hogy vannak ilyen sztorik?
1: Természetesen ezek a sorozatok ilyen szempontból ugye azért rossz hatással vannak egy szinten az emberekre, mert megnézik ugye ezeket a sorozatokat, és elvárják, hogy azok a szuperkütyük ugye rendelkezésre állnak. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a helyszínről már egy DNS eredményt lehet hozni. De ilyen nincsen, tehát Magyarországon több hónap akár egy DNS vizsgálatnak az eredménye. Illetve hát nyilván a fizika törvényeit azért nem lehet átverni, tehát hogy vannak olyan fizikai törvényszerűségek, amiket hiába szeretne az ember, de nyilván az nem fog működni. Tehát, hogy ezekben azért volt elég sok ilyen kérdés, és hát én mindig ilyen hát viccesen mondtam, hogy egyébként jobb a helyszínelőket idézőben nem felbosszantani egy helyszínen, mert lehet csinálni olyan alapos szemlét is, hogy tényleg vödörszámra kiszórni a koromport és az egész házat úgymond teljesen feleslegesen és indokolatlanul úgymond szétbombáztatni, csak azért, mert attól a bejelentő vagy a sértett eredményt várhat, de én azt gondolom, hogy mivel ez egy szakma, egy kicsit tudni kellene megbízni a szakemberekben, hogy tudják a dolgukat.
3: Olvastam, hogy volt, aki azt kérte rajtatok számon, hogy miért nem nyeritek ki az elhunynak a gondolatait.
1: Igen, tehát volt olyan, aki azt kérte, hogy vágjuk le a holtesnek a fejét, és kössük rá egy projektorra, mert a Vadi új vagy nyugat című filmben ez ugye szerepel ez a jelenet, hogy ott kivetítik az gondolatait.
2: Az utolsó képet, amit látod, azt lehet kijelenteni.
1: Igen, és akkor volt, aki bejött, és egy az egybe ezt kérte például tőlünk.
2: Ez szerintem teljesen.
0: És ilyenkor, de ilyenkor elkezded magyarázni, hogy ez egy film, és ez a valóságban nem működik?
1: Nem ilyenkor próbálsz úgy tenni, mint a te lennél a páfránya a helyiségben, és
0: így. Csak ne hozzám jöjjön oda.
1: Hogy ennyi, és keresed egy nála sokkal tapasztaltabb kollégát, aki ez átirányítod.
0: Konfliktus van a hozzátartozókkal? Azt nektek kell kezelni, vagy arra van valaki?
1: Volt, sok esetben engem is paraszoltak be több esetben. Ez általában abban a helyzetben fordult elő, amikor valaki nem tudta elfogadni azt, hogy itt mondjuk öngyilkosság történt. És én ezen úgy mindig elgondolkodtam, hogy miért könnyebb vajon az embereknek azt gondolni, hogy a szerettemet megölték, mint elfogadni az öngyilkosság tényét.
2: Hát ezt szerintem te is tudod,
1: ez egy kicsit felelősséghárításnak is tűnik valahol, hogy hát, hogyha valaki más a felelős a halálért, nyilván egy hozzátartozó nem lesz felelős a halálért, hiszen ha valaki depressziós vagy olyan állapotban van, akkor az sajnos én is azt mondom, hogy nem mindenkit lehet egyébként megmenteni, de ilyenkor nagyon szeretnek az emberek gyakorlatilag bármibe kapaszkodni, ami kisegíti őket, hát és ilyenekből szokott lenni inkább probléma. Hát ezt azzal lehet kivédeni nyilván, hogy ami teljesíthető kérés, annak eleget kell tenni, teljes körű alapos, akár úgymond kiterjesztett nyomozást ilyen esetben le kell folytatni, és akkor utána gyakorlatilag van az a pont, ahol meg neki is el kell fogadnia, hogy nincs tovább.
0: Igen, meg hát ott már nem a te dolgod lesz kísérni ezt. Abszolút, a dolgot tovább.
1: Abszolút, mindenkinek van főnöke, tehát...
0: Melyik a nehezebb? Egy gyilkossági ügy, vagy egy öngyilkosság helyszínelése? Vagy nincs ilyen?
1: Hát ugye amikor egyértelmű emberölés helyszínén van az ember, szerintem ezek közül is az volt mindig a legnehezebb, ahol ismeretlen volt az elkövető. Mert ha ismeretlen az elkövető, akkor ugye óriási, tehát amúgy is hatalmas a felelősség egy helyszín előn, de ilyenkor ez hatványozódik, ez a felelősség, hiszen hogyha ugye valami nyomot nem rögzítünk, nem jól rögzítünk, beszennyezünk, nem tudom, rálépünk, tehát hogy előfordul nyilván olyan dolog, hogy akár mi magunk megsemmisítünk egy bizonyítékot véletlenül, akkor onnantól kezdve bukik az egész eljárás. És hogy mindennek pontosan törvényesnek kell lenni, mert ugye sokszor bizonyítékokat azért zártak ki, mert egészen egyszerűen ugye mondjuk nem a jogszabályoknak megfelelően kerülhetett rögzítésre.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
8: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felső Nyomás utca 256.
9: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
10: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.

0: és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió egy hétvége. Rádió egy hétvége. Napközben Kis Mártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Színes programokkal várja a közönséget a Gyulai Várszínház. Gyertyagyújtással emlékeztek az elhunyt motoros rendőrre Békés Csabán, támad az afrikai sertéspest is. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Megkezdi nyári évadát a Gyulai Várszínház, ahol 4 bemutatót tart a teátrum az előttünk álló hónapokban. Elek Tibor igazgató tájékoztatása szerint a saját fejlesztésű előadások mellett kárpátaljai, erdélyi és parciumi művészekkel közös produkciókat is láthat a közönség. A kínálatban a gyulai születésű Nobel-díjas író Krasznahorkai László Sátán tangó című regényének táncszínházi adaptációja, valamint Lackfi János Méricskélők című műve esetében egy kortárs felolvasó színházi darab is helyet kapott. A rendezvény sorozatot tematikus fesztiválok színesítik, amelyeken rangos szakmai díjakra jelölt előadások és népszerű világirodalmi klasszikusok érkeznek a városba. A zenei programok kedvelőit népzenei, világzenei és blues koncertek várják, de fellép a Békés Csabai Bartók Béla kórus is, közösen a Gyulai Erkel Ferenc vegyes karral egy nagyszabású emlékkoncerten 25 év az Omegában címmel. Bár a megítélt támogatások csúszása nehéz helyzetet teremtett, a város pénzügyi segítséggel biztosítja a rendezvények megvalósítását. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
4: Életbe kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állomány paladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, a állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
3: Az afrikai sertéspest is ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók, szigorú járványügyi szabályokat kell betartaniuk. És most néhány szó az időjárásról. Elszórt záporokkal, zivatarokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Békés Csabán 24 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap már többet süt a nap, a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 32 fok is lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
7: Vendégünk is van, Törteli Eszter, bűnügyi helyszínelő, aki egy könyvet is kiírta, vagy könyvet is kiadott, kiírt magából, hát volt mit kiírni. Erről a mennyi ideig tartott ez, Eszter? Várjál, egy pillanat. Ja,
8: kicsit, kicsit azt mondom, hogy tőlem kérdezem, figyelj, megközelítőleg olyan.
9: Mindig benne vagyok.
10: Egész pontosan 16 évig.
7: 16 évig csináltad ezt a, hát nem tudom, szép szakmának tudjuk ezt nevezni?
10: Nekem az volt abszolút, igen.
7: Mi volt a legnagyobb büszkeség ebben a 16 évben? Melyik volt az az eset, amire azt mondtad, hogy na, ezt megoldottuk.
8: Ezt jó kitaláltam.
10: Nagyon sok olyan ügy volt, hál' Istennek, amiben nagyon szép eredményeket tudtunk hozni, mert bennem volt mindig egy ilyen akaratosság, egy ilyen nagyon mély megérzésekre hallgató ösztönöm. Tehát, hogy azt mondtam valamire, hogy itt valami történt, akkor arra hallgattam, és éreztem, hogyha van valami. És éppen ezért azért úgy gondolom, hogy voltak szép felderítések. Egy olyan ügyet tudnék talán kiemelni, amire azt mondom, hogy

0: Mindenki azt mondta, hogy ez teljesen veszett fejsze, illetve hát az összefüggéseket sem látták, hogy volt az országban egy ilyen öngyilkos hullám, amikor ilyen kvázi szektaszerűen elkezdtek emberek meghalni párosával, tehát kettesével hajtották ezt végre, és ez így országosan elindult egy ilyen történet, és én kezdtem már felfedezni azt, hogy hát ezek lehet, hogy összefüggnek, mert annyira sok volt a hasonlóság az ország különböző pontjain bekövetkezett haláleseteknél, hogy ezt mindenképpen össze akartam rakni ezt a dolgot, és hát ez olyan volt, mint a filmekben ez a része, tehát kitapétázva otthon, meg a folyosón, meg a munkahelyen, mindenhol minden, ezzel keltem, ezzel feküdtem, ezzel az ügyel, rengeteg mindenkit végig kellett ellenőrizni, tehát ilyen több ezer embert kellett ellenőrizni ahhoz, hogy megtaláljam azt az egy közös többszöröst, aki mozgathatja a szálakat. Ő persze álnéven volt fent, ugye a Facebookon, őt utána később onnan sikerült azonosítani. Ez volt az az ügy, amire én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy ezt sikerült megállítani, mert aznap, amikor elfogtuk ezt az elkövetőt, akkor hatan szerettek volna éppen öngyilkosságot
1: elkövetni. Tehát ő beszélte rá őket?
0: Igen, ő vette rá őket. Tehát, hogy folyamatosan interneten kapcsolatban álltak egymással, mert ez ha hihetetlen, ha nem, de léteznek ilyen öngyilkos fórumok, ahol szabadon beszélgetnek gyakorlatilag az emberek erről a témáról. Nyilván a rendőrség próbálja ezeket nyomon követni figyelmet, de hát tudjuk az interneten azért ez két perc alatt csinálnak egy másikat, és megy tovább az élet, és egy ilyen fórumon ugye elkezdett ilyen, hát kétségbe esett fiatalokra vadászni, elkezdett velük beszélgetni, és gyakorlatilag rábírta őket ennek az elkövetésére, és hát őt feletébe elveszte.
2: És az elkövetőről mit lehet tudni, hogy neki milyen volt a karaktere, vagy a profil, miért csinálta?
0: Hú, hát én vártam, amikor megvolt az elfogás, azt egy külön egység végezte, ugye hát azért egy arra számítottunk, hogy egy nagyon veszélyes emberről van szó. Én ott ültem a kihallgatóban, már nagyon izgatott voltam, hát azért tényleg hónapokig tartó kőkemény munka után itt ül, és szemben részesen többi.
2: Valakivel, aki de nem is tudod, hogy kicsoda, nem? Tehát van egy nagyon mély elköteleződés.
0: Ez amúgy tényleg nagyon be tud kattanni az ember ilyenekbe. És vártam, kinyílik az ajtó, és behoztak egy ilyen összeszakadt 18-9 éves fiatalembert, és így ücsörgött ott
1: nem
0: a
1: volt benne
0: sarokba.
1: Az, hogy megütöd. Én biztos, hogy megőrülnék ettől, hogy elkaptad, kibogoztad a szálakat, ott van ez az aljas rohadék, én nem tudnám visszafogni
2: magam. Mi volt
1: magad.
2: A motivációja?
0: Neki egy nagyon durván bántalmazó gyerekkora volt, tehát őt konkrétan láncon tartotta az apja kamrában, és verték, és bántalmazták, és gyakorlatilag ezt a hatalmat élvezte. Tehát azt élvezte, hogy neki hatalma van, Istent játszott szó szerint mások felett. Tehát őnek erről szólt ez az egész.
2: És mi lett a büntetése?
0: Hát ez öngyilkosságban közreműködésnek minősül. A pontos végét nem tudom, hogy hány évet kapott, de az biztos, hogy azért ő volt egyébként az első, akit így sikerült elítéltetni Magyarországon.
1: De ez gyakorlatilag már túlmutat egy kicsit a feladatodon, tehát itt te már nyomozó is voltál akkor, nem?
0: Ahogy kezdtem, hogy én korábban nyomozóként dolgoztam, és utána lettem bűnügyi helyszínelő, tehát ez még így a nyomozói.
2: De akkor ez egy precedens értékű ügy volt, nem? Tehát akkor gondolom már kellett verned egy csomó új dolgot így a bírókon, meg hogy akkor ennek pontosan mi a tétje, mi a súlya.
0: A bűncselekmény létezett, csak ilyenben még ilyen szintű bizonyítékokat nem nagyon sikerült összerakni, hogy valakit ilyen miatt elítéljenek, mert ugye ennek vannak feltételei, tehát hogy kvázi tevőleg részt kell vennie valamilyen formában ebben az öngyilkosságban ahhoz, hogy őt elítélhessék.
1: Nagyon fontos kérdés érkezett, azt kérdezném a helyszínelő hölgytől, hogy az új lenyomat port mivel lehet leszedni az üvegről, mert eddig semmivel se sikerült.
0: Valahol valaki.
1: Igen, hát valahol van valami eset.
0: Ha beszóltál a helyszínelőknek, akkor valószínűleg azt a tanácsot adták, hogy jó vizes ruhával törölgessed, mert az garantált, hogy örök élet meg két napra beissza az adott felület. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy száraz ruhával szépen át kell törölgetni először, tehát leszedni úgymond a nagyját, és akkor utána pedig bármilyen gyakorlatilag ilyen ablakmosóval, vagy bármilyen folyadékkal egyébként szépen le lehet törölni. Csak először szárazzal, jó? Tehát ez a lényeg.
3: Vannak bizarr sztorik, tehát olyanok, amikre úgy ott álltatok, és így nem hittétek el, hogy ez megtörtént.
0: Hát elég sok ilyen volt, ugye a könyv is ezért született, mert ezeknek a jó részét egyébként be akartam mutatni. Az egyik ilyen történet, amit szerintem például nagyon nehéz lehetett ebben a szituációban ennek a személynek, aki érintett volt, hogy ő konkrétan arra kelt fel reggel, hogy egy elvágott torkú ember fekszik a nappali közepén. És hát ezt úgy nehéz kimagyarázni utána. Elnyesték anyakát, igen. Tehát ezt nehéz egy kicsit kimagyarázni, de alapvetően itt például az történt, hogy betörés közben meghalt a betörő, és konkrétan beleesett egy ilyen üveg dekorációba, és ez okozta végül a halálát, de hát azért ezt így el lehet képzelni, hogy reggel így fölkelsz, hisz, levész a kis kávédot megcsinálod, és így ez a látványfogad, és na ezt magyaráznak, hogy neked ehhez nincs között.
2: Kati, mondtam neked, hogy pakolj el este. Ugye azt akarom kérdezni, hogy amúgy ez tényleg így van, hogy az ember alszik éjszaka, akkor nem kell fel arra, hogy valaki összetörik valamit a szobába. Tehát, hogy tudnak annyira mélyen aludni emberek, hogy nem hallják, hogy bejöttek a házba.
0: Hát ugye eleve ő ott követte el a hibát, hogy a teraszajtót így nyitva hagyta szellőztetés céljából, tehát az utcazaj valamennyire bejött, illetve hát ugye azért manapság már tudnak olyan jó szigetelésű házakat építeni, hogy gyakorlatilag a felső emeleten ő nem hallott ebből az egészből semmit.
1: És ilyenkor automatikusan ő a gyanúsított? Tehát aludt bent, és tényleg elmondja, hogy de én itt aludtam, és itt volt a reggelre az elvágott torkú csávó a konyhámba, higgyék el, hogy nem én voltam.
2: Én nem szólnék senkinek, eltakarítani, aztán utána majd megoldják, hogy
0: akarják. A klórmézásom.
1: Hiányzik. Így van.
0: Igen, tehát ez egy érdekes helyzet. Nyilván itt a körülményekből abszolút meg lehet ezt állapítani, hiszen ugye én azt mondtam mindig, hogy a magyar rendszer szerintem nagyon jól működik abban a tekintetben, hogy egy több szűrős rendszerről van szó. Tehát ugye van egy helyszíni szemle, ami mondjuk úgy, hogy az első szűrő, a helyszínelőknek nincs röntgenszeme, tehát hogy lehet nyilván olyan belső sérülés, vagy természetes halálok, ami nem látszódik úgymond az emberem, de alapvetően ugye a helyszíni körülményeket megvizsgálják. Utána jön a nyomozás, és ezzel párhuzamosan ugye a boncolás, és ez még plusz két olyan további szűrő, hogyha esetleg a helyszínen valamit nem sikerült feltárni, mert nem látható, mert nyilván nem lehet belelátni az emberekbe, akkor ezt a későbbiek során még fel lehetett tárni, és hát itt is utána sikerült megállapítani, hogy valójában ő előbb meghalt, tehát egy természetes halálok volt, és utólag keletkeztek a sérülések, tehát nem történhetett ott semmilyen bűncselekmény.
1: De addig a csávó gyanúsított, aki bejelentette az ügyet.
0: Alapvetően a bejelentő nem gyanúsított, nem lép elő gyanúsítotti státuszba, de nyilván egy alapos kihallgatásnak azért alá kell vetni, hogy tisztázni kell ezeket a körülményeket.
3: Volt egy olyan sztorid, ahol az egyik rokon együtt élt a halott apjával évtizedeken keresztül?
0: Igen, és ez nem is csak egy ilyen ügy volt, csak hát egyről akartam írni a könyvben, de több ilyen esettel is találkoztam. Tehát az, hogy többször ez előfordul, hogy valaki meghal, és hát úgy van vele a rokon hozzátartozó, hogy hát jó, jön az a kis nyugdíj, vagy esetleg neki nincs saját bevétele.
2: Jó helyen van egy.
0: Igen.
1: Befizettünk utána és, mindent.
0: És hát itt az illetőnél hát nyilván azért volt egy kis szellemi visszamaradottság, de hogy ő gyakorlatilag úgy nem is fogta fel, hogy meghalt, meg hát mondta, hogy neki egész életében csak ő volt ez a hozzátartozója, és ezért mindenképpen vele akart együtt maradni, és valóban egy ágyba aludt vele, ott feküdt mellette folyamatosan.
2: De ez miért van? Mondd meg nekem, hogy miért van az, hogy az én gyerekem egy rossz kilincset meg fog elkap valamit tőle. Valaki hullával asszik egy ágyba. Egy évtizeden keresztül. Hogy, és semmi baj nem lesz. Ez mi múlik ez pontosan? Hogy mi?
0: Hát ez pont ezen, hogyha belegondolsz, akkor a nevezzük úgy, hogy a szegmensekben élők általában ritkábban betegednek meg. Miért? Mert gyerekkoruktól kezdve, vagy akár ugye egy adott időszakban minél több fertőzéssel találkozol, egyébként annál ellenállóbb lesz pont ugye egy szinten az immunrendszer.
2: Ne takaríts ennyit. Hát előtte nagymamám aludtam együtt 40 évig, mert ő volt halott, de most, hogy mi
0: a? Tehát a túlzott fertőtlenítés egyébként ilyen szempontból nem mindig jó, mert ugye akkor gyakorlatilag...
2: De most egy hulla az nem olyan halálos ítélet egy házban, tehát azt mondod nekem, hogy aki egy hullát tart a szobában, hogy az nem egy...
0: Szemmel láthatólag igen, mert mit mondtam, több ilyen eset is előfordult.
2: De ez azért van, mert a páratartalom miatt így mumifikálódik inkább, mint hogy lebomlana, vagy mi történt?
1: Na jó, hát ez az első 3 hét, miután már mumifikálódott, akkor oké. Na de addig.
2: De figyelj, de nem folynak ki belőle testnedvek.
0: De, abszolút. Csak hát ugye ágyneművel szépen be volt takarva, és akkor ott az felszívta.
3: Hogy ne fázzon,
1: mama.
0: Igen, hát van ennek egy jellegzetes bukéja, egyébként így a rohadó káposztatorzsához tudnám hasonlítani nagyjából, tehát egy hasonló illatot kell elképzelni.
2: Gyermekkorom érzelni illata.
0: És hát talán már túl vannak a reggeli. És ez a szag, ez nyilván ott van. Hát erre szoktam azt mondani, hogy nyilván épelméjű ember, tehát aki úgy rendben van, az ilyet azért nem fog csinálni. Tehát itt azért mindig valamilyen súlyos mentális hátrány az mindig szerepet játszott az ilyen extrémebb esetekben.
3: A halálnemeknek melyik az a fajtája, ami a legfelkavaróbb számodra?
0: Szerintem a leg, hát mondhatni csúnyább ügyek azok mindig a magas ugrások voltak. Ugye egy panel 33 méter magas, ezt szerintem 100 évesen is fogom tudni a méreteket, és ugye 33 méter magasról, amikor valaki ugye azért földet ér, az egyből az egy brutális sérüléseket tud okozni, tehát szerintem az, amire azt mondom, hogy tehát ha valaki engem valaha így talál meg, akkor engem eltettek lábalom, mert soha nem ugranék le, tehát hogy biztos, hogy nem, mert annyira iszonyatosan nagyon csúnya szerintem ez a halál. Meg ugye az, hogy ebbe belevonnak sok mindenki mást is. Tehát ugyanúgy, mint aki vonat elé lép. Hát ezért ott gyerekek vannak, ott emberek vannak, civilek vannak, stb. Én ezekre gondolom azt, hogy egyébként egyrészt ez egyfajta, hát most hogy is mondjam, hogy felelőtlenség az elkövető részéről, és aki mondjuk öngyilkosságot követel, hogy azért ilyen szinten belevon másokat. Másik szinten meg hát nyilván ez maga a látvány is azért nagyon-nagyon csúnya tud lenni.
1: Itt kint a teraszon voltunk a hírek alatt, ahogy szépen elnéztél arra keletre, és azt mondtad, hogy abban a házban is helyszíneltünk.
0: Igen, Budapestet én így ismerem, hogy gyakorlatilag ilyen térkép van a fejemben, hogy ott is volt cím, ott is volt helyszín, ott ez volt, ott az volt. Nagyon sok helyen jártam, igen.
2: Kérdeztetek ilyen spirituálisat amúgy, hogy például te így érzed, hogyha ha bemész egy szobába, vagy van annak egy ilyen energiája, vagy egy ilyen hangulata, hogyha mondjuk így gyilkosság történt, tudod, hogy így van valami plusz, amit tudod, hogy nem tudom, hogy ez mondjuk egy ilyen érzék, ami kialakul az emberbe, de hogy fogékony vagy ez ilyesmire, hogy...
0: Én abszolút, és amikor ugye helyszínelőként is dolgoztam, akkor én mindig megpróbáltam, most úgy hülye hangzik, de így kapcsolódni az adott ügyhöz, és nagyon sok olyan megmagyarázhatatlan dolog történt, ilyen esetek kapcsán, ugye többről írok a könyvemben is, amit én elfogadom, ha valaki azt mondja, hogy nekem átlagon felüli megfigyelő képességem van, és azért tudtam ezeket a válaszokat, de nagyon sokszor volt olyan, hogy ez a mondjuk leültem a boltos mellé az ágyra, és megkérdeztem, hogy mit csináltál konkrétan, tehát hogy elkezdtem beszélni hozzá, és egyszer csak így felpattantam, elindultam, és két háztömbbel odébb belemásztam a kukába, és kivettem belőle egy zsákot, és ott volt benne az a bizonyíték, ami az ügyhöz tartozott. És nem tudom megmondani, hogy miért vagy hogy. Én azt gondolom, ez nyilván hitrendszer kérdése, mindenki úgy gondolja, ahogy szeretné, de nyilván energiája szerintem van egyébként a halálnak is ugyanúgy.
2: És van olyan, hogy mondjuk hetekkel, hónapokkal utána, egy ügy után még valami kísért téged ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy így jön veled, ez az egész nem tudod letenni egyből?
0: Olyan furcsa dolgok történtek, hogy amikor ilyen nagyon erőszakos címen voltunk, tehát ami tényleg ilyen indokolatlanul brutális erőszakos cím, akkor olyannal azért találkoztam, amikor így fura dolgok voltak, tehát ez a klasszikus értelemben vett, hogy ülsz és mozog a függöny, meg a szénsavmentes ásvány víztetején lerobban és elárasztja a szobát, tehát hogy voltak olyan dolgok, amikre azt mondom, hogy hát most vagy véletlen, vagy nem, de időnként azért előfordultak ilyen dolgok. Én ezt, mint mondtam, mivel az egész halál témát én nagyon természetesen tudom kezelni, és abszolút nem félek ezektől a dolgoktól, ezért ezeknek én úgy olyan igazi különös jelentőséget nem tulajdonítottam, hanem igazából elfogadtam, hogy akár lehetettől is.
1: Erre a házra ugorjunk már vissza, mert ott egy érdekes...
0: Ne ugorjunk vissza.
1: Már úgy, hogy ne menjünk vissza, vagy le meg főleg nem, hanem hogy egy érdekes sztorit meséltél el kint.
0: Igen, itt a környéken esett meg, az az ügy, egy idős ember meghalt, és hát van az a helyszínelő mondás, hogy amely kutya a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog, és sajnos egy ilyen eset történt, hogy
3: Bodri,
0: ez okkal van ez a helyszínelő mondás, és hát igen, ott például a kutya, a szegénykém ugye közel megette az elhunytat, ilyen ügyekkel is egyébként nagyon sokszor találkoztam.
2: Ilyenkor a kutya automatikusan örökös lesz?
0: Ilyenkor egyébként, ha már itt tartunk, beszéljünk erről, egyrészt nekem ezért nincs kutyám, kettő pedig, ugye, amikor volt is, akkor én halálra ejtettem, tehát én kiraktam,
3: hogy ilyen mozi.
0: Engem biztos nem veszel meg, ne nézegesse. És alapvetően, ugye, ilyenkor az a legérdekesebb szerintem, hogyha egy ilyen eset történik, akkor utána a kutyát, bár ilyen megfigyelésre elviszi az állatorvos, tehát bekerül egy megfigyelésre, viszont utána a hozzátartozó, ha szeretné, akkor elviheti ezt a kutyát. És nekem az annyira furcsa dolog, és hát nyilván a kutya nem tehet róla, hát hogy ösztönlényt tette, úgymond azt, ami az ösztöneinek megfelelő
2: volt. Hát az
0: esetben
2: az első követ, aki nem enné
3: Audrey,
2: meg.
3: A nagypapa velünk él tovább.
0: Igen, de hogy azért ebbe gondoljunk bele.
1: És
0: hogy
1: elviszik a kutyákat általában?
0: Simán.
1: Elviszik.
0: És amikor így azt látod, hogy viszi a hozzátartozó, és a kutya így nyalogatja, és így nézel utána. Ez azért nekem legalábbis ezek voltak azok a pillanatok, amikor úgy elgondolkodtam, hogy mentem volna inkább műkörmösnek. Igen.
1: Tehát, most ne legyen kétséget, hogy a mi macskáink egy pillanatra gondolkoznánk, ha ott feküdnénk halottan.
2: Én ezt meg kell vigyem, Mancit, meg kell vigyem. Manci nem. Azt még azt az alutasokosat se eszi meg, ami éppen nem a szezonális, tehát hogy szerintem, hogy ott ülne fel, ezt a zsírosat, én biztos. Én nem.
0: Igen, egyébként a mocskárban is ugye benne van abszolút.
1: Eszter, köszönjük szépen, hogy jöttél hozzánk. Törteli Eszter bűnügyi helyszínelő, a Szemtől szemben a Halála című könyvszerzője.
4: És akkor egy rövid szünet!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I guess you moved on really easily.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Trianonra és a nemzeti összetartozásra emlékeztek Békés Csabán. Kortárs irodalmi kötetet mutatnak be a megyei könyvtárban. 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. Megemlékezést tartottak a Nemzeti Összetartozás napi alkalmából a Békés Csabai Trianon emlékműnél, ahol a 106 évvel ezelőtti eseményekre hívták fel a figyelmet. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Csajányi Melinda, a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium főigazgatója, aki kiemelte, hogy Trianon egy olyan nemzetszintű trauma, ami a mai napig meghatározza a magyarság életét. Hozzátette, hogy a haza a közös múltunk és a választott közös jövőnk, aminek minden lenyomatát őrizzük, emelte ki a behír.hu. Az eseményen az iskola kórusa és vonós kamara együttese is közreműködött, így versekkel, dallamokkal tették ünnepélyessé a programot. A megemlékezés zárásaként a jelenlévők, köztük a város vezetői, civil szervezetek és a diákok képviselői koszorúkat helyeztek el a történelmi emlékmű talapzatánál, kifejezve tiszteletüket a nemzetegység előtt. Az aradi születésű Kövér Péter legújabb könyvét mutatják be hétfőn a megyei könyvtárban. A Nem tudsz te semmit, el- és mellébeszélések című kötet bemutatóján Nagyvarjasi Szabó István író, történész és filozófus beszélget a szerzővel. Az irodalmi est hangulatát egy különleges művészi együttműködés teszi teljessé. A rendezvényen közreműködik Csomós Lajos, a Békés Csabai Jókai Színház Jászai Mari díjas színművésze is, aki részleteket olvas fel a műből. A könyv egyedi vizuális világát Gnant János Békés Csabai képzőművész alkotásai díszítik, amelyek a kötet lapjain és borítóján egyaránt megjelennek. A rendezvény látogatása ingyenes, a részvételhez csupán egy ingyenes regisztrációs jegy vagy egy érvényes olvasójegy szükséges, közölte az intézmény. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Elszórt záporokkal, zivatarokkal indul a hétvége, de napközben többször felszakadozik majd a felhőzet. Békés Csabán 24 foknál nem lesz melegebb, éjjel pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap már többet süt a nap, a 28 fokot is elérhetjük. A jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet, kedden már 32 fok is lehet. Szerdán azonban egy újabb hidegfronthoz hűsítő csapadékot, megélénkülő szél mellett 26-28 fok közé esik vissza a csúcs, és napokig ebben a tartományban marad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 perccel a 30 másodpercre csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futó versenyeken bevezetik a női piszuárt.
1: Na várjál.
0: Na álljuk meg egy pillanatra.
1: A maga a piszoár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
0: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
1: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó.
0: Mi az, hogy női piszoár? Én ezt nem tudom értelmezni.
2: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok egy dézsába, ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
0: Igen.
2: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljad a gér. Nagyjából. Inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
0: Ja, értem, tehát, hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
1: De tehát, van, ez ajtó. Tehát, hogy érted?
2: Ez nem ajtó. Tehát... Csak bemész. Ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
1: Csak egy ilyen félkör?
0: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszoára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
2: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
0: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyen, és 3 másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
2: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy meg pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
1: ez futóverseny, itt nincs portékád.
2: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál mi.
0: Lettolod a nadrágot.
1: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
2: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
0: Te miben futsz esküvői ruhába?
2: Igen.
1: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
0: Síruhában vagy
2: nem,
0: ezek?
2: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ez egy fesztivál. Rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
0: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsit labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilést. Ez nem egy kényelmi dolog.
2: De nézd, csak be lehet látni.
0: Igen, belátsz konkrétan. Nyitva van a teteje, persze.
2: De oldalról is belátsz. Nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
1: De ez egy futóverseny. Itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
2: Senki ne lássa a pisilámat pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
0: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
2: Hát, attól függ, ha most azt kell eldöntenem, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
1: Magasítsák meg.
2: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
0: Hát nem, hát mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
2: Befejezted már.
1: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
2: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
1: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus.
2: De mi az etikett,
1: vagy?
2: Hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléskedő.
1: Nem vagyunk hülyék.
2: De
0: nem oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen.
2: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valakit nagyon erősen pisil.
0: Igen.
2: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
1: Ja, direkt visz magával a vizet egy flakonból.
2: Nem, hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen 4 bar nyomással elhagy a testét, tudod, ilyen igazi ló.
1: És akkor büszkén körbenézel, hogy
2: akkor,
1: az én voltam.
2: És akkor nem szoktak ilyenkor csettingetni, legalább tudod, egy kézzel, tudod, ilyen tapsolás helyett, hogy nem, semmi?
0: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
2: Akkor ez,
0: nem?
2: Ez egy ilyen cowboy szituáció?
0: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
1: ha haverral mész, akkor dumálsz.
0: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
1: Van ilyenünk?
0: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
2: Én tudom az enyémet.
0: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
2: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállította az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt hiszem, hogy az én telefonomnak a neve... Nem, ez nem a te házasságot, felírt az enyém.
1: Csak veszekedés után gondoltam.
2: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
0: Ez a Wi-Fi tek otthon.
2: Nem ez a Wi-Fi, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
0: Ja, a tudás legjava, igen.
2: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
0: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
2: a telefonodnak.
0: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a tudás...
2: Eltopolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
0: Aha, legyen. Én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Oh. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
2: Mennyire vicces?
0: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
1: Igen, ki akadt rá erre?
0: Hogy akadnak rá United Airlines? Amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van Wi-Fi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
1: beteg.
0: Azért túl biztosítva?
1: Ez beteg.
0: Otthon mi a Wi-Fi nevetek? Elneveztétek valahogy?
1: Plafonon nem megy át a Wi-Fi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
2: meg az azbest Wi-Fi,
1: meg az emelet Wi-Fi.
0: Komoly vasbetonból építkeztetek.
1: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
0: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
1: Balázsék a... Wi-Fi-e? Hát né, hülyeség, mi
2: nem, nekünk a dögös kancák XXL.
0: Te tudod, ahova nem való, 1-2-3. Összes Wi-Fi-nek van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezik őket.
2: Hagyj kérdezni, csak annyit kérdezik, science fiction?
3: Jules.
1: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPods-od?
2: Az füles, fules.
0: Az meg fules.
1: Az is Zsül.
3: Ahogy, de Zsül telefonja.
1: Zsült.
0: Mennyire telefonja. Kell szereted a Wi-Fi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
2: elmondom,
0: adni a Wi-Fi-nek?
2: Sok szomszéd kell hozzá. Tehát te, ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
0: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
2: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gombnyomásra most már a Wi-Fi kódodat. Azt még nem tudom, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9 darab ötös.
0: Hát nagy LVVLK, igen, ha megfogod.
2: Dollárjel.
0: Igen.
2: És igen.
0: Az a jelszó megosztása.
2: Igen, igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
0: Nálunk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
1: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pinceajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
0: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
2: Azt kérdezik, hogy egy bomba volt, hogy acceleri bomba.
0: Acceleri bomba.
2: nem mindegy.
0: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
2: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
0: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusa benne.
2: Igen. Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
0: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
2: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
0: Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifiüket, igen. A bomba táj nyelven tűzoltót jelent.
2: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfölön azt üvöltöd, hogy
0: bomba. Igen. Azaz.
2: Ez nem lett könnyű neki, nem?
1: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
2: Bum.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jysknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping
4: and Living. A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te, dejavufesztivál.hu.
7: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
8: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarvas.
9: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felső Nyomás utca 256.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

Riptide Cigáláttal és Jack Somitól, 47. Martin Garrix Jax Told You So. Negyvenhatodik

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai slágermeccs, például a 43. helyen Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. A 42. lett Topic, Fastboy és a Forget You.
1: Rádió 1 Top 50, a 41.
0: A Single Soon, attól a Selena Gomez-től, aki a külföldi bulvár szerint az elmúlt évek legnagyobb átalakulásán ment keresztül. Hát az, hogy a sztárok hajszint friszkót váltanak, az már el sem éri szerintem az emberek inger küszöbét annyira mindennapos jelenség, de Selena Gomez most tényleg nagyot húzott, részvörös hajszín, csak mondom, az énekesnő most először látható vörös hajjal, egy pár nappal ezelőtti Insta posztjában ez szépen meg is nézhető, és a rajongók azt találgatják éppen, hogy ideiglenes-e ez a váltás, vagy most egy darabig ez a style marad. Selena Gomez, Single Soon, a héten a 41.

kis funky house dalt rakott össze Olaszországban. Egy az egyben nyár feeling. Barátunk 29 éves, de már 10 éve játsszák a dalait Európában és Amerikában is a lemezlovasok. A Bambolé ezen a héten a 38.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Teddy Swims követi, a Lose Control, a 35.
1: Rádió egy top 50, a 34.
0: A Hug Yourself egy tehetséges német énekesráctól, Kamráttól, aki egyrészt imádja Magyarországot, ezt sokszor elmondta már nekünk az interjúkban. Ráadásul azt is érdemes róla tudni, hogy nem csupán énekes, dalszerző és producer is. Gitáron, zongorán, dobon játszik, nagyon sok dalát maga írja és készíti is el. Ez az egyik kedvence a jelenben. Kamrát következik és a Hug Yourself, ami a 34.

0: változás után 31. lett Purple Disco Machine, How's This és a Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 30.
0: Az Oplite, Taylor Swift következik, az pedig nem tudom, hogy mindenki tudja, mi az a születési kő, vagy születéskő. Egy olyan drága kő vagy ásvány, ami az év egyes hónapjaihoz, a csillagjegyekhez, vagy a numerológiai születési számokhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint ezek a kövek szerencsét hoznak, védelmet nyújtanak, támogatják a viselőjüket. Na hát mondok egy példát, Taylor Swift párja, Travis Kelce, október 5-én született, tehát az ő születésköve az opál. Ennek az új Taylor Swift dalnak a címe Opalite. És nem egy véletlenről van szó természetesen, mert valóban az ő kettejük kapcsolatáról szól ez a dal. És Taylor Swift

Rádió 1-en. A Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Joel Corey dalát a 29. helyen hallgattuk meg, nem?

imént szólt Lárótól a Lárari a 27. helyen Jennifer Lopez-zel és David Guettával folytatom. Következik az a dal, ami a DJ producer Guetta szerint direkt olyan, hogy a közönség úgy érezze, mintha a 2010-es évekbe csöppentek volna vissza. Akkor volt ugye az EDM aranykora, és hát gyakorlatilag Guetta állt minden rádiós popdance sláger mögött. Kevesen tudják, hogy ez a két sztár már akkor 2011-ben dolgozott egy dalon, soha nem jelent meg valamiért. Úgyhogy ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció szó szerint testet öltött. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 26.

0: Tonight 25. Metszászári Hugo Sonic, és ez itt Feel So Good. A rádió egyen csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is, és már a legszebb helyezések érkeznek. 24. lett a Shaws, Felix Jan és a Walk With Me. Ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusskel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Sofia, tu gestes.
12: Bella.

0: 13, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. A 24.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Szuper hétvégét, Gyerke Attila a stúdióban. A slágerlista legszebb helyezései érkeznek. A 22. helyen például Ray és a Where is my husband. Ray mögött egy nagyon érdekes karrier áll. 2014-et írtunk, amikor 17 évesen csupán 4 albumos szerződést írt alá egy kiadónál. Akkor figyeltek fel rá, amikor kiadta élete első EP-jét, de 2014 és 2021 között egy albuma sem jelenhetett meg, mert a kiadó úgy döntött. Ő viszont dolgozott, írt dalokat Beyoncé-nak, Charlie XCX-nek, vokálozott David Guetta-nak, Jack Jones-nak, Joe Cory-nak, Regard-nak, Jonas Blue-nak, Martin Solveig-nek, sorra jöttek ki a dance dalai, a kiadója nem támogatta, hogy a saját neve alatt albumot hozzon ki. Drogokhoz, alkoholhoz menekült emiatt, aztán 2021-ben megnyomta a nagy vörös gombot, megrázta magát, helyre tette a magánéletét, elhagyta a kiadóját, és 2023-ra 9 hosszú-hosszú év után megjelentette élete első albumát, amit aztán szanaszét díjaztak. Idén érkezett a második korong, és erről az év egyik legkedveltebb dala lett a streamingen, a Where is my husband? Ez a 22.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és a The Door a 21. helyen szólt nemrég. David Guettától a OneRepublic-tól az I Don't Wanna Wait a 20. A 19. lett a Fastboy és a Good Life.

0: Lies a 18. helyen. Na folytassuk Joel Coryval és a Galantis-szal. A mai napig nagyon büszke arra Joel Cory, hogy anno egy dalával rekordot dönthetett a Shazamon. A Sorry című dala egy nap alatt körülbelül 41 ezer keresést ért el. Ez kiugró rekordnak számított akkoriban a Shazamon. 2019-ről beszélünk, ugye? Tetszett az embereknek a zene, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy ki készítette. Na hát most nem kell sázamozni, mert mondok én mindent. Joel Cory, Galantis, Stay a Little Longer. Ezen a héten a 17.
1: Hi, I'm Joel Cory, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
1: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. A Top 10-ben járunk már, ugye, és ami most következik, a New Religion. B.B. Rexha és a Faith lesz a folytatásban. Az egyik legelső dalával B.B. Rexha Amerikában még a country listát is vezette, úgyhogy a dance, valamint a pop listák mellett, vagy előtt egy ilyen elismerést is begyűjthetett az énekesnő, dalszerzőként pedig rengeteg-rengeteg sztárnak készített dalt. B.B. Rexha, akitől már hetedik a nagy favoritunk, a Faith lesz a közös New Religion.

Ez a Top 50 2026-23. Hétvégéjén mutatom a nyár első hetének legkedveltebb rádiós dalait. 10. az olasz DJ producer Hypeton és az Out of My Head.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy. Elvehetetlen tőle az első hely. A nyár slágere Tóth Abigaillel és Accenttel még mindig ezen a pozíción, úgyhogy meg is hallgatjuk. A teljes top 50 átböngészhető a weboldalunkon, a radio1.hu-n, friss lista pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, első Accent.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Emlékünnepséget tartottak a Nemzeti Összetartozás napján a Békés Csabai Trianon emlékműnél, számolt be róla a behír.hu. A rendezvényen Csajányi Melinda zeneiskola igazgató mondott beszédet, kiemelve, hogy a történelmi trauma lenyomatát mindannyian őrizzük. Köves Péter legújabb irodalmi kötetét mutatják be a Békés Csabai könyvtárban. A könyv illusztrációit Gnant János Békés Csabai képzőművész készítette. A kulturális programon érvényes olvasójeggyel vagy ingyenes regisztrációval lehet részt venni, közölte az intézmény. Nemzetközi mezőgazdasági vásáron vett részt a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara delegációja 13 helyi vállalkozóval, számolt be róla a szervezet. Szabó Géza alelnök és Szikszai Csaba osztályvezető egy szakmai konferencián is képviselte a vármegyét. Kedden még melegszik, Békésben ekkor 32 fok is lehet, utána hidegfront érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
0: Rádió
5: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket. Június 6. napján is a Daily Mixet hallják a mikrofonnál, Oszlácsoszi Norbert. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Rihanna és Calvin Harris közösével megyünk tovább. Most itt a We Found Love.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió Egyen, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes szombat délután, jó hétvégét önöknek. Pontosan 12:30 van, megyünk tovább a Daily Mixben. Kettő kiállítást ajánlok a figyelmükbe, mind a kettő a Munkácsy Mihály Múzeumban látható. Az egyik az a 47. városi gyermekrajz kiállítás, a másik pedig az eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kellemes időtöltést a programokhoz. Most pedig Major Lazer igazi mai slágerét pörgetem a Daily Mixben, itt a Light It Up.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes hétvégét önöknek. Ha dolgoznak, kitartást, ha úton vannak, vezessenek óvatosan. Jöhetnek az üzenetek 30-22-12-900. Hétfői véradásokat ajánlok a figyelmükbe. Magyarvárhegyesen a Művelődési Házban 9-től 11-ig, Békés Csabán a Területi Vérellátó Intézetben 9-től este 6-ig várják majd a véradókat. Most pedig Szemfeld igazi mai slágerét hozzam a Daily Mixben.

0: Igazi mai slágerek változatosan a következő órában is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délután. Jó hétvégét önöknek. A Daily Mixet hallották velem Oszival. Mindjárt indítok egy újabb órát. Jön az Abracadabra. Abracadabra. Infók után Lady Gaga igazi mai slágerével megyünk tovább, aztán ajánlok még figyelmükbe egy-két programot, maradjanak a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 25 év. 25 hét. 25 millió. Vásárolj a Csabacenterben, húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igazi

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt önöknek, 5 perccel járunk 13 óra után. Jöhetnek az üzenetek 30-22-12-900. Június 20-án szombaton Múzeumok éjszakája programsorozat lesz a Munkácsy Mihály Múzeumban. Különböző programokkal, tárlatvezetésekkel, arcfestéssel, csillámtetoválással, labdás ügyességi játékkal, kézműveskedéssel várják az érdeklődőket. Mi pedig Fastboy igazi mai slágerével folytatjuk most itt a 104-en, ez a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Pontosan 4:42 van, nagyon kellemes hétvégét önöknek, egy tablókiállítást ajánlok a figyelmükbe, amely a Mogyorósi János Városi Könyvtárban látható Gyulán június 30-áig, ez pedig az 500 éve történt a Mohácsi csata. Várják önöket. Mi pedig megyünk tovább itt a 104 Rádió 1-en. Taylor Swift igazi mai slágerével, ez az Apple Light.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes szombat délutánt, jó hétvégét önöknek. 2 perccel járunk 3:42 után. Oszlácsoszi Norbert a mai napra búcsúzik. Regard igazi mai slágerével itt a Ride It. Köszönöm, hogy velem tartottak, holnap délben jövök a Daily Mix-el. További szép napot, minden jót!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
0: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felfesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felső Nyomás utca 256.
6: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
7: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
8: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
9: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: egyen, a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival! Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy jó kis Accent és Tóth Abigail kollaboráció a folytatásban a Sugar Daddy. Ugye velük is beszélgettünk Abigail-el és Accent-tel a születésnapi fesztiválunkon, és azért Accent kihangsúlyozta, hogy nagyon nagy nemzetközi sikere van a dalnak.
1: Sugar Daddy, the song.
2: De hadd mondjak valami nagyon fontosat a közönségnek. A Sugar Daddy nemzetközi sikert ért el, a dalt játsszák a rádiók Franciaországban, Oroszországban és a skandináv országokban is. Ez hatalmas dolog. Is, és még sok más országban. Úgyhogy most már tényleg szükségünk van egy másik, hasonlóan erős dalra.
0: Aha, szóval nem ez az utolsó Accent és Tóth Abigail kollaboráció, ha minden igaz. Jön már is a Sugar Daddy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Brit Tropical és holland elektronikus tánczene találkozása, vagyis Jonas Blue, Tiesto és a Ritual, és hát persze van egy fantasztikus énekesnő is hozzá, mégpedig Rita Ora, és egy nagyon picit tisztelegnek Madonna előtt is, hogyha nem is a dallamvilágban, de a szövegben van egy sor, ami teljesen megegyezik Madonna 1989-es Like a Prayer dalának az egyik sorával. A megkeresés egyébként Jonas Blue részéről volt Tiesto felé, mert nagyon régóta akart vele együtt dolgozni, elkészült a demo, és mind a ketten egyszer mondták a nevet, hogy ki lehet majd az énekesnő, Rita Orára esett a választás. És milyen jól döntöttek. Jön a Ritual!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és egy Forma 1-es pilóta gyorsaságával már is beszágult Martin Garrix, és a terőtesztemmel jön majd a holland nagydíj, az utolsó, a 40. És ez tényleg az utolsó lesz, tehát kész, nem lesz többet Zandvoortban, és a záróünnepsége Martin Garrix lesz a sztárfelépő, ezt már viszonylag régóta lehet tudni, augusztus 23-a a főfutam dátuma, és hát ahogy lemennek a versenyek, jön a búcsúsó, a korszak alkotó búcsúsó, ahol felép Martin Garrix is, és nem csak azért esett rá a választás, mert híres holland, de nagyon szereti a Forma 1-et, óriás rajongó, sőt, több pilótával szoros barátságot ápol. Például Max Verstappennel egy korosztály, illetve a McLaren brit pilótájával, Lando Norrisszal is nagyon jóba vannak. Martin Garrix, Butterflies, ezt hozom most.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a következő órában is. Kezdésként Ed Sheeran barátunk az Azizámmal, itt van velünk Tima István, aki meg azt írta: Hello Márti, nagyon jó titeket hallgatni, szuper a műsor, a zenék, te meg szuper vagy. István, lenyűgözöl ezzel az üzenettel, köszönöm szépen. És természetesen nem csak Ed Sheeran érkezik, de ez a dal is. Látom a stroboszkópot, Bibi Rex a New Religion, és hogy mire készülnek Balázsék, ezt is mutatom már is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash?
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi üskáruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping
7: and Living. Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
8: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
1: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
9: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You stop me when you're

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Június 12. Ezt a napot február óta várják Bibi Rexha elkötelezett rajongói, mert hogy akkor jelenik meg az új albuma, a Dirty Blonde, ami azért is nagy mérföldkő az énekesnő életében, mert ez az első kiadó független albuma lesz, és az eddigi visszajelzések alapján nagyon kedvező fordulatot vett a karrierje, sorra jönnek ki a bombadalok tőle, ugye Bibi Rexha, David Guetta kollaboráció is kijött nemrég, és most ez az aktuális kedvenc tőle, a New Religion.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és egy picit foglalkozunk az üzenetekkel. Nézem, hogy mit írt Bianca. Szia Márti, tihamérnek üzenem, hogy nagyon szeretem, és nagyon jó lesz ez a hétvége. Most tartunk a Balatonra, és itt ül mellettem. Mert hogy ő vezet. Hát érezzétek jól magatokat, jó utat, és egy üzenet.
1: Szia Márti. Az anyukámnak és a barátaimnak üzenem, hogy nagyon szeretem őket, és hogy sokáig legyenek velem az életben.
0: Ó, kicsit így bepárásodott a szemem az üzenet végére, nem gondoltam, hogy ez történik majd velem, miközben indul a Teddy Swims dala. Hát így jó előre is tartalmas vakációt kívánunk. 19-ig van suli, ugye?
1: 20-áig.
0: 20-áig hivatalosan, igen. Hát aztán érezzétek jól magatokat, és köszi, hogy itt vagytok velünk.
1: Köszönjük szépen.
0: Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: ez csak igazi mai sláger. Megy most Girl Power, hozom a Fifth Harmonyt, aztán a világ egyik legtechnikásabb DJ-ét, James Hype-ot. Csörgünk, hello!
1: Hello, Zambó Jimmy-től a bukott diákdal lehet kérni?
0: Hát lehet, de nem itt. Kivel beszélek?
1: Akkor? Szabó előddel.
0: Szia előd. Valami szomorú apropója van a dalnak egyébként? Nyugtass meg, hogy csak viccelsz, bolondozol.
1: Nem bolondozok, én ezt a dalt szeretem. Arra szoktam táncolni otthon.
0: Szinte látlak magam előtt. Kívánság műsor egyébként 6 órától lesz Monsieur Cookie-nál, jó?
1: Akkor 6-kor megpróbálok.
0: Igen, igen. Zambó Jimmy-t nem biztos, hogy fog a Cookie játszani, de igazi mai slágereket igen.
1: Na, köszönöm szépen, akkor majd akkor beteresztem.
0: Megéri felhívni. Worth it. Szia!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a hétvégi takarításhoz, hát tudom, hogy sokan ilyenkor azzal foglalkoznak, szombat délután a lakáscsinosítgatáshoz is. Hát gondoljunk arra, hogy ma a lakáskultúra világnapja van, ennek szellemében végezzük ezeket a tevékenységeket. Ez a nap az otthonunk szépítéséről, a belső terek harmóniájáról és a kreatív lakberendezésről szól. Hihetetlen, hogy már mindennek van világnapja. Accent és a Don't Leave, hogy közben azért bulizzunk is, ne csak takarítsunk, meg pakoljunk. Hozom hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: J-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
8: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
9: 25 év, 25 hét, 25, mondom, 25 millió.
10: Új nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak.
9: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
11: Egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifink az a tech kis busz. A mi wifink a Martin Luther King. Nálunk a csatlakoz anyádra ezt a wifi nevet adtuk neki.
12: Ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírat a jó ég.
11: Ja, ez egy ilyen megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusabb benne.
12: Ez meg a Winamp. Ez tetszik a legjobban.
11: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket. Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
12: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni.
11: A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
12: Felgyúlod a házad, akkor azt tájfelen azt üvöltöd, hogy
11: bomba. Igen.
13: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
14: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
4: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
15: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Idén is lesznek nyári napközis táborok, Békés Csabán közölte a város. A programok 5 héten át 2 általános iskolában biztosítanak élményeket a 6 és 12 év közötti gyermekeknek. Négy bemutatóval indítja a nyári szezont a Gyulai Várszínház. A saját előadások mellett nemzetközi koprodukciókat, valamint színházi és zenei fesztiválokat szerveznek a közönségnek. Gyertyagyújtással emlékeztek a szolgálat teljesítés közben elhunyt motoros rendőrre a Békéscsabai kapitányság épülete előtt. A csendes megemlékezésen a család, a barátok és a pályatársak helyeztek el mécseseket a balesetben elhunyt járőrparancsnok fotójánál. A tragédia után gyűjtés indult, az elhunyt zászlós felesége és két kisgyermeke javára tette közzé a Beol. Kedden még melegszik, Békésben ekkor 32 fok is lehet, utána hideg front érkezik. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, és ilyen vidáman belemenetelünk ebbe az órába is. Szigalát hozom már is, jön az egykori Vance Joy klasszikus újra gondolt verziója. A Riptide, üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, még ebben az órában aztán érkezik majd Kuki, a francia Muki. Szóval érkezik Szigala, aki szinte mágnesként vonza a legnagyobb popkulturális neveket a dalaihoz. Dolgozott már együtt többek között David Guettával, Rita Orával, Craig Daviddel, James Arthurral, sőt, a gitár legenda Nile Rodgers-el is. Nem semmi a pali.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opelite például. Aktuális, friss hír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt, I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country-s gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opelite, ezt azon most a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy ez pedig egy üzenet, ami a 0623111111-re érkezett. Sziasztok, Melinda vagyok, Visznekről. Bevallom, fogalmam sem volt arra, hogy hol van Visznek, Heves megye, gyorsan meggoogliztam. Szeretnék üzenni a férjemnek, Palinak, aki hazafelé tart, mégpedig azt, hogy szeretem, és óvatosan vezessen. Köszönöm szépen, Melinda Visznekről, akit most ezek szerint szó szerint Visznek. Ha! Mégpedig autóval. Indul nem sokára a Before Party Show Kukival, aztán élő kívánság műsor, Disco Sheet és World Is My Radio Show is lesz. Én Kis Márti voltam, és holnap is jövök.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jysknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: 25 év.
6: 25 év.
5: 25 millió. Vásárolj a Csabacenterben, húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
7: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felső Nyomás utca 256.
8: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
9: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Emlékünnepséget tartottak a Nemzeti Összetartozás napján a Békés Csabai Trianon emlékműnél, számolt be róla a behír.hu. A rendezvényen Csajányi Melinda zeneiskola igazgató mondott beszédet, kiemelve, hogy a történelmi trauma lenyomatát mindannyian őrizzük. Köves Péter legújabb irodalmi kötetét mutatják be a Békés Csabai könyvtárban. A könyv illusztrációit Gnant János Békés Csabai képzőművész készítette. A kulturális programon érvényes olvasójeggyel vagy ingyenes regisztrációval lehet részt venni, közölte az intézmény. Nemzetközi mezőgazdasági vásáron vett részt a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara delegációja 13 helyi vállalkozóval, számolt be róla a szervezet. Szabó Géza alelnök és Szikszai Csaba osztályvezető egy szakmai konferencián is képviselte a vármegyét. Kedden még melegszik, Békésben ekkor 32 fok is lehet, utána hideg front érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, de természetesen az első órában mixelek nektek az igazi mai slágereket megszakítás nélkül. Na, még szép! Érkezik rögtön Fast Boy, és a szám címe Good Life. Hát nem szép az élet, de hanem gyönyörű. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenki neked jó szórakozást, hangerő maximálisan egy órán keresztül. Együtt bulizunk, itt a Rádió 1-en. Hallé, up, kukikám!

Kristál Citár Rádió Egyen. Itt van egy jó feldolgozás Faithless-től, jajjaj, nem Insomnia, hanem New Religion, ez a szám címe, és ki feldolgozta? Hát a szexis B.B. Rexa. Nem szabad elfelejteni, hogy David Guetta nagyon futatta őt, de jól tette, mert nagyon jó énekesnő, és istenien jól sikerült az a jó kis Faithless hangulat itt a Rádió Egyen. Vigyázzatok, 15 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, ma este természetesen 15 óratől 20 óraig élő kívánságműsor, de jöjjön B.B. Rexa New Religion. Hogy mondtad, Kuki? New Religion. Artikuláljál te, csigazabaló. Na jó van, most nem beszélek. Csak zene. Hangere maximális, gyerünk!

ez itt a Radio 1, ahol csak igazi ma is sláger megy, lányok, fiúk. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy tetszik ez a jó kis Before Party Show. Az egyik üzenek itt szól, hello, tetszik a műsor, és szeretném kérni egy jó kis pörgős zene. Jön a nyár, imádom azt a jó kis évszakot. Mondjuk ezt nem vagy egyedül, drága barátom. Sokan szeretik a nyarát, ugye? Ráadásul, állítólag, jó nyár lesz. Nem mondom, hogy full kanikula, de jó idő lesz. Jövő héten is. Haha, 25 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Na, akkor érkezik egy nyári hangulati muzsika nálunk. Ennyi és a szem címe. Hehe. Tu me tiene loco, loco, contigo. Higgyetek nekem, egész nyáron ezzel fogtok bulizni. Jó hírem van, nem sokára, élőkívánság műsor, de 15 percen keresztül, megszegítés nélkül mixelek nektek az igazi imás legereket. Loco, loco!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Mi az, hogy női piszuár? Én nem tudom értelmezni.
7: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok egy dézsába.
6: Egy dézsaszerű valamiben.
7: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
6: Igen.
7: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljadig ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
6: Ja, értem, tehát, hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
8: De van, ez ajtó, érted?
7: Csak bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
8: Csak egy ilyen félkör?
6: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
7: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mintha egy kutya lennél.
6: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
7: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
8: ez futóverseny, itt nincs portékád.
7: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál mi.
6: Lettolod a nadrágot.
8: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
7: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
6: Te miben futsz, esküvői ruhában?
7: Igen.
8: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Idén is lesznek nyári napközis táborok, Békés Csabán közölte a város. A programok 5 héten át 2 általános iskolában biztosítanak élményeket a 6 és 12 év közötti gyermekeknek. Négy bemutatóval indítja a nyári szezont a Gyulai Várszínház. A saját előadások mellett nemzetközi koprodukciókat, valamint színházi és zenei fesztiválokat szerveznek a közönségnek. Gyertyagyújtással emlékeztek a szolgálat teljesítés közben elhunyt motoros rendőrre a Békéscsabai kapitányság épülete előtt. A csendes megemlékezésen a család, a barátok és a pályatársak helyeztek el mécseseket a balesetben elhunyt járőrparancsnok fotójánál. A tragédia után gyűjtés indult, az elhunyt zászlós felesége és két kisgyermeke javára tette közzé a Beol. Kedden még melegszik, Békésben ekkor 32 fok is lehet, utána hideg front érkezik. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: and Show a Rádió Egyen.
1: Szép étvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Élő kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén itt van a mai első telefonáló. Hello, hello, szia!
2: Szia, Kuki, élet vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól. Sütögetünk.
1: Az jó. De mit? Valami rontott hús, vagy grillezés, vagy...
2: Grill, azt tudom, hogy ki is szeretitek, grill.
1: Az nagyon jó.
2: Szirke, ilyen be van pártolva, ilyen zöldfűszeres, sokhagymás, ilyen
1: jó.
2: Finomságokat.
1: Ne felejtsd el, az a jó kis hagyma is, jó? Az a jó kis
2: az
1: igazi...
2: Az sőtnék szergarépát is párolunk hozzá, tehát...
1: Nagyon jó. Lesz egy kis buli a kanálatok, ugye?
2: Hát kis buli, igen, évzáró buli.
1: Évzáró buli.
2: Iskola évzáró buli.
1: Nagyon jó. Na, kérteltelen Bibi Rexa, New Religion, ez egy nagyon jó muzsika, imádom. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Én minden szülőnek, aki így most már nagyon várja az év végét, és tényleg a pihenést.
1: Igen, igen.
2: Kicsit lazulni szeretne a nyári előkészületekre, tehát...
1: Jó.
2: Nyárindító okay. Bulinak.
1: Helyes, akkor jó bulizás nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Pörögünk-e nagyot, lennok fiúk, érkezik elég, a Bibi Rexa, Fét lesz elég, jut a szám címen New Religion, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: these beautiful things that are.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Szép hétvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, élő kívánság műsor 20 óraig, most ki ez van szerencsém? Halló, halló, halló, halló!
1: Szia, Kuki, Zsófi vagyok.
0: Mi újság, Zsófi, hogy vagy?
1: Minden rendben, jól vagyok. Ma éppen ünneplős napunk van, ugyanis szüleimnek ma van a házasság évfordulójuk, úgyhogy azt fogjuk megünnepelni, illetve egyik barátnőmnek ma van az esküvőjük, úgyhogy nekik is szeretnék nagyon-nagyon sok boldogságot kívánni így a mai napra is, meg a hátra az életükre is.
0: Na, még szép, és figyelj csak, tudod a hányadik évforduló a szülőinek? Vagy nem tudod?
1: Tudom.
0: És nem mondod meg
1: 34.
0: Ez nagyon szép. Hát sok-sok boldogságot kívánunk akkor a szüleinek és a barátnő, mert már akkor már asszony lett, asszony, nem csak hölgy.
1: Igen.
0: És akkor mit szeretnéd kérni?
1: A legújabb elekszkentű számot szeretném küldeni a teljes családnak és a barátnőmnek is az esküvőre.
0: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonátat, és kívánok neked egy szuper kereményes estét, jó?
1: Köszönöm, én is kívánom neked. Viszont.
0: Köszönöm, ciao, szia. Pörögünk a nagyot, lányok, fiúk, érkezik elég újabb, Alex Kenji, a Nunca szám címe, Bambole, fú, ez nagy zene, hangerő maximálisan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, hamarosan 19 óra lesz, ha esetleg vacsiztok, jó étvágyat kívánok nektek. Ha úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedés info lenne, legyetek szívesek, tessék üzeni nekem, jó? Na, a vonatúsa végén most újabb kedves telefonáló, hello, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor, már régóta nem hívtál engem.
2: Eltűntem, elveszek a... különböző tudományokba. Most a magyar nyelvtan ragozásaival vagyok elfoglalva.
1: Hát én is kiden, mindnap én.
2: Igen, de én már túlmegyek a keretek között, én mindent ragozok.
1: Ja, értem.
2: Például neveket felhasználókat, hogy mondjuk kam rám, vagy kam rád, és akkor még nem tudom a harmadik szemét, hogy velük ez hogy van.
1: Jó, kamrád, jó? Jól mutatod, kamrád, egy D, D a végén, mint Dénes. És kinek szeretnéd külön ezt a kamrádot?
2: Minden ilyen átlagos értékeket nem képviselő, egyedi dolgokat foglalkozó, vagy egyedi dolgokkal foglalkozó, hozzám hasonlóan mindenféle általános dolgot unó embernek.
1: Esküszöm, nem tudlak követni, de jó, jó, jó hangzott.
2: Mert már én sem.
1: Figyelj, érkezik a nyár, van valami elképzelés, mész valahol nyaralni, vagy mi a program?
2: Sok elképzelésem van, nem tudom még. Még nem tudom, melyik iránt viszont. Nem tudom. Jó. Majd kiderül, majd elmesélem.
1: Jó, van, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonátát, és kívánok neked egy szuper kereményes estét, jó?
2: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao, szia. Elég újabb kamerád érkezik nálunk. Isteni az a zene, Yug Yourself, ez a szám címe.
0: 0620

0: Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánság műsor lehet még telefonálni a 0620-3-111-111-re egészen 20 óraig, jó? Hamarosan újra az együnk egyet érkezik az Isteni Laj, és a szám címe Get Lucky!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabadteret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban! Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegeden található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt,

0: bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Emlékünnepséget tartottak a Nemzeti Összetartozás napján a Békéscsabai Trianon emlékműnél, számolt be róla a behír.hu. A rendezvényen Csajányi Melinda zeneiskola igazgató mondott beszédet, kiemelve, hogy a történelmi trauma lenyomatát mindannyian őrizzük. Köves Péter legújabb irodalmi kötetét mutatják be a Békéscsabai könyvtárban. A könyv illusztrációit Gnant János békéscsabai képzőművész készítette. A kulturális programon érvényes olvasójeggyel vagy ingyenes regisztrációval lehet részt venni, közölte az intézmény. Nemzetközi mezőgazdasági vásáron vett részt a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara delegációja 13 helyi vállalkozóval, számolt be róla a szervezet. Szabó Géza alelnök és Szikszai Csaba osztályvezető egy szakmai konferencián is képviselte a vármegyét. Kedden még melegszik, Békésben ekkor 32 fok is lehet, utána hidegfront érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slág.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép étvégét, szép estétlenek fiúk, 20 óraig élő kívánság műsor, ne hagyjatok abba, lehet még telefonálni a 0620-311-111-re, mint most, ki csoda, halló!
2: Szia Kuki, Dávid vagy Budapestről.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Minden nagyszerű, most már itt lassan vége van a naptak.
1: Igen,
2: lemegy talán az esti csúcsforgalom, és úgyhogy.
1: Jó, mondjuk,
2: mehetünk haza.
1: Általában hétvégén nincs az a csúcsforgalom itt hétköznap, de azért mennek az emberek a kocsiban, mennek, az biztos. Na, figyelj, kértél tőlem a jó kis kasmiás a szem címe Wild Ride. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, David.
2: Küldeném a pici fiamnak, aki éppen csodálkozva nézi felett a felém, hogy kivel beszélek éppen, ő Patrik. És mindenki más szeretni.
1: Hát mondhatod neki, beszélsz egy furcsa emberrel, pedig nagy szíve van, csak kicsit másképp beszél magyarul, mint ti. Kicsit próbálj meg kicsit védeni engem, jó? A fiad előtt, jó?
2: Mindenképpen.
1: Jó, van, oké. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltál, kelemes estét, vigyázz magadra, és bármikor hívhatsz, jó? Itt vagyok, szombat vasárnap, jó?
2: Mindenképpen, minden szombat vasárnap foglak hívni.
1: Nagyon helyes. De ha nem, akkor én tudom, hol laksz, jó? Mondjuk nem, de mindegy, jó, oké, rendben. Ciao, ciao, szia. Hello, hello. Na, zenélünk egyet, érkezik Kashmir, és aztán címén Wild Ride, itt a rádió egy ilyen, ahol csak igazi, ma is leger meg.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, szép étvégét, szép az élet, ugye? No, még szép, ráadásul kívánságműsor 20 óraig, megyünk tovább, nincs mese, kihez van szerencsém, haló, haló!
2: Szia, Kuki Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm.
1: Na, jó van.
2: Minden oké. Okay. Minden éppen okay. A Flavelosszon vagyok.
1: Mi vagy, mit csinálsz?
2: Flavelosz. Ja, ez egy ilyen rázós,
1: igen, szóval gondolom fogyókúra van.
2: Így van.
1: Jó, van, mondjuk nyáron mindenki fogyókúrazik, utána télen hát plusz 10 kiló, utána nyáron csak mínusz 5.
2: Így kicsit, van.
1: Igen. Na, kettetelem Joel Curry, ami Isten jelszám címeztei, A Little Longer, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenki, aki most fogyókúrázik.
1: Na, hát akkor valahogy gondoltál rám is. Én próbálok. Nem mindig megy, de hát na. Ez van.
2: Jó, nem mindig, de ez megvan az akarat, az a lényeg.
1: Így van. Köszönöm szépen a telefonatál edzés közben, a hied lehet mondani, és kívánok minden jót neked, jó? Köszönöm, hogy hívtad.
2: Köszi.
1: Ciao, szia.
2: Szia.
1: Igen, nyáron, általában van nyár előtt, mindenki próbál kicsit fogyókúrázni, igen. Állítólag a legjobb módszer az az, hogy sok vizet kell inni, és kicsit kevesebb kenyeret enni. A vizet megiszom, a kenyer, mert mindig eszek, na mindegy. Érkezikek a Joel Curry, Stay a Little Longer, nagy újdonság és isteni muzsikai itt a Rádió Egyen.

0: csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, ha esetleg lentfajtunk Balatonon, akkor jó pit. Elég jó az időárás, már mondjuk gondolom, hogy picike még hideg a víz, de na, gondolom a táj gyönyörű, és mindig szép a Balaton. A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém, haló, haló.
2: Haló, Kuki Gizbo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na, jó van.
2: Pihengetünk, megyünk majd dolgozni.
1: Ah, mentek dolgozni. Hát figyelj, dolgozni kell, ha azt tudod.
2: Persze.
1: Na jó, van, oké. Mit szeretnél kenni tőlem, Gizmo?
2: Egy új Taylor Swift-et.
1: Á, legújabb Taylor Swift, nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Neked, Kirádodnak, Franciskának, és köszönheti.
1: Oké, rendben, akkor jó munkát kívánok neked, kitartást, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszi, Kuki, szia,
1: csáó,
2: fia.
1: Érkezik a legújabb Taylor Swift nálunk tényleg. Sikeres az a hölgy, ja? Bármilyen koncert csinál, ez full tert ház, neki nem kell izgulni, hogy vajon lesznek néző. Sőt, általában 3 órát elfogy az összes jegyet. Na, nem is beszélünk, milyen sok pénz van a bankszámlán, ugye? Allé, Kukika, indíts be a legújabb Taylor Swift itt a Rádió Egyen.
0: Cookie Weekend Show!
3: Cookie Weekend Show!
0: A Rádió Egyen!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kelemes estét kívánok mindenkinek, nekem van a túlsóvégén egy hölgy. Szia, hogy hívnak téged?
2: Gabi.
1: Szabi?
2: Gabriella.
1: Ja, Gabriella?
2: Igen.
1: Gabriella. Jó, melyik városból?
2: Esztergom.
1: Ó, de szép az a város. Az egy jó helyen laksz, jó helyen laksz. Na, kértél tőlem az elég újabb Lady Gaga számcímet, a Dead Dance. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, Gabriella?
2: Saját magamnak.
1: Saját magának?
2: Igen.
1: Jaj, de jó, jól teszed.

0: Weekend Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
1: 0620 3 111 111. Hívd most.
0: Cookie csak rád vár.
2: Hi, this is Win William. You are listening to Radio 1.

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, ne menetek sehova, ma lehetok itt velünk, érkezik a diszkusi csapat 9-ig, ma este 9-től US Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor, Kuki voltam, legyetek jók, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifink az a Tech kis busz. A mi wifink a Martin Luther King.
5: De.
4: Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki.
5: Ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
4: Ja, ez egy ilyen megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírus van benne.
5: Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
4: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket. Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
5: individualizmus. Szeretem, nem akkor szeretem. Emberek tudnak önmaguk lenni.
4: A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
5: Felgyűlöd a házad, akkor azt tájfelen azt üvöltöd, hogy
6: bomba.
4: Igen.
6: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Idén is lesznek nyári napközis táborok, Békés Csabán közölte a város. A programok 5 héten át 2 általános iskolában biztosítanak élményeket a 6 és 12 év közötti gyermekeknek. 4 bemutatóval indítja a nyári szezont a Gyulai Várszínház. A saját előadások mellett nemzetközi koprodukciókat, valamint színházi és zenei fesztiválokat szerveznek a közönségnek. Gyertyagyújtással emlékeztek a szolgálat teljesítés közben elhunyt motoros rendőrre a Békés Csabai Kapitányság épülete előtt. A csendes megemlékezésen a család, a barátok és a pályatársak helyeztek el mécseseket a balesetben elhunyt járőrparancsnok fotójánál. A tragédia után gyűjtés indult, az elhunyt zászlós felesége és 2 kisgyermeke javára tette közzé a Beol. Kedden még melegszik, Békésben ekkor 32 fok is lehet, utána hideg front érkezik. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
9: Disco! Disco! Disco! Disco!
3: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
10: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szombat este is indul a Diszkósít Radio Show pontban 8-kor, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG még nyaralni van, én pedig a játszók előtt és a mikrofonoknál DJ Junior vagyok.
11: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én várok mindenkit szeretettel ma. Balaton Mária fürdőn, Dance I Said lesz, 3 órán keresztül pörgetem majd a lemezeket, ahogy itt letettük a lantot, 9-kor irány a Balcsi.
10: Most pedig induljunk meg Kato és John közösségével, a Turn the Lights of DJ Junior remixével kívánok mindenkinek. Nagyon kellemes rádió.

0: a rádió egy csak igazi mai sláger, megy szombaton este és egy órában diszkosít. Jövünk az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Norbertek, Szintiák, Artemiszek, Déliák, Fülöpök és Kolosok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Dobrovic József, fogadhajtó világbajnok Vecsésről, Szabadi Nóra, Dr. Knoll Zsolt barátom, Táncos Gábor és Praszna Ádám. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Knoll Zsolt műtötte a térdemet, azóta is jól tudok vele focizni, te ajánlottad egyébként őt, és ráadásul itt van a rádió egy épületében, csak alul az a bizonyos klinika, úgyhogy nem kellett messzire menni. Most viszont megyünk tovább egy olyan dallal, ami igazából a magyar szenzáció, hiszen az első olyan dal szerintem olyan Beatporton number one tudott lenni, az összlistán, tehát az összes stílust, hogyha összevetik, azon a bizonyos top 100-as listán első helyen van. Mindannyiunknak van belőle saját remixe, én ki is raktam ezt a YouTube csatornámon már a klipet, és most viszont lejátszom itt a Rádió 1-en a Hugel és Ultranatével közös, Imai Lange-lel közös dal, a Moving to the Sun DJ Junior remixben.

0: Szentendre, és utána, hát nem is tudom, hogy hajnalban, vagy másnap délután hoznak haza, de ugye utána meg I Love the 2000s Festival van, és nekem 4 órakor már ott kell lennem majd azon a helyen, ahol egyébként a Rádió egy születésnapi fesztivál is volt. Szóval bonyolult ez a ráckevei diszkosi sztori, de a lényeg az, hogy megtartjuk, ott leszünk, én kezdek.
1: Hát csak neked, nekünk nem bonyolult, mi ott leszünk majd utána, de a hanvaival egy biztos, még rádió egy DJ-k vannak előttünk, utánunk, tavaly is így volt egyébként, idén is így lesz, várunk mindenkit nagy szeretettel, tehát a Rádió egy is támogatja az eseményt, ezért beszéltünk róla ennyit. A folytatásban egy olyan dal, amelyet július 4-én majd, ami egyébként Independence Day, ugye, de nem ez lesz a buli neve, hanem Club Speed Party, méghozzá egy open air, ott is fogom majd játszani, most viszont egy vadonatúj remix, ebből jön a Plastic Dreams, ezúttal Roy J-jel és Hu-val a diszkosítben.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, hogyha valaki kíváncsi rám, ma este a Balatonon talál. Úgy indítom a nyarat, hogy egy úgynevezett egészestés, idézőjeles egészestés bulit csinálok. Előttem és utánam a padavanom fog pörgetni, én pedig 3 órán keresztül szórakoztatom majd az egybegyűlteket. Minden információ a rajongója oldalamon, a Facebookon, a jelszó Dance I Said.
1: A folytatásban pedig egy olyan dal, amelyet játszottam a rádió születésnapi fesztiválon, amikor én mixeltem abban 8,5 perc volt a színpadon, mert kb. Ennyi volt, mert ugye játszottunk 28 percet, és még a szorít is bemutattuk az új diszkosidat. Szóval ez a Day by Day egy feldolgozás, egy cover dal, amelynek a jogosítása folyik, és az új klip is készül már hozzá a mesterséges intelligenciával. Szóval jön DJ Junior és a Day by Day itt a diszkosidban.

0: egy esti show-ja, a Diszkosít Radio Show. Ma is került ki egyébként vadonatúj tartalom a Diszkosít YouTube csatornára, amely ráadásul kapott egy ilyen kottát vagy hangjelet, amitől eredeti valódi lett a DJ Junior videó csatorna, nem csak a remixek, amivel viszont szoktam konferálni a saját dalaimat és remixeimet, de egy biztos, hogy oda kikerült egy régi Club Speed-es, a Montini Experience My House is Your House, amit szintén játszottam a Rádió 5 születésnapi fesztiválján.
1: Még jó, hogy az öniróniához van érzéked, mert tehát az, hogy eredeti valódi fúkamú gagyi hagyjál már az oltásod,

0: verziókhoz azt, hogy remix. Az enyém egy mix, nem hivatalos.
1: Hát itt ugye már ezek keverednek, ma a bootlegek, a mashupok, a mixek, a remixek, már az eredeti dalok is néha a cover dalok, de a cover dalokra nem írják oda, hogy eredeti.
0: Így van.
1: Szóval itt azért ez már teljes felfordulás van. Amióta már az AI bejött a technológia, igazából az elektronikus zenébe azóta minden keveredik. Ők is keverednek a folytatásban, hogy nagyon furcsa összeállítás. Ez jön Rosália, ő egy ilyen spanyol popstár, aztán Björk, ugye, ő egy egészen különleges hangú énekes hölgy, és itt van Yves Tumor, aki meg egy Miami-ból érkező rapper sztár, popstár. És jön egy közös daluk, amiben a stílusok is keverednek. Ez a Bergen, ebből érkezik a DJ Junior Remix eredeti valódi, hogy szoktam mondani, itt a Diszkocsitben a Rádió 1-en.

Itt a vége, fuss elvéle, hölgyek és urak, a diszkósi csapata, illetve a kétharmad búcsúzik tőletek. Hanvai Pidzsi házon kívül volt, DJ Junior zenélt, én pedig csak a számot jártottam, de várok mindenkit szeretettel ma este a Dance Size Szeden, Balaton Mária fürdőn. Minden információ a rajongói oldalamon.

DJ Junior vagyok, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden elérhető, ami saját remix, stb. A YouTube csatornámon, meg a Facebookon van a 2026 első részében készített remixek. Az újak is majd kikerülnek, mert hogy folyamatosan kerülnek ki tartalmak, ma is került ki a YouTube csatornámra. Ezen kívül jövő kedden mixelek itt a rádión, és akkor hozok egy Ricky Poveri, Chai Tali, Ciao More dalt, amelyet egyébként a Pizza Partin be is mutattam mindenkinek, akkor jön majd a klip is hozzá. Most viszont a diszkosít saját dalával, a vadonatújjal búcsúzunk, hamarosan érkezik a megjelenés és a videoklip is. Ez a Sorry, ezzel intünk párt mindenkinek, holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, zseniális lesz velünk ez a szombat este. Zseniális zenékkel és zseniális DJ-kkel. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Szemfelte fog kezdeni, és a Heart Like Mine-nal nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok jó hangulatban, jó zenékkel, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Rádiósó szombat este a Loving Arms a lemezjátszói mögött Ed Sheeran és Martin Garrix még 2016-ban elkezdtek dolgozni egy dalon, de csak idén adták ki, 10 év után.
1: Igen, nagyon durva ebbe belegondolni, és igazából, ha már ilyen párhuzamat szeretnék vonni, akkor 10 éve, hogy van rádió egy is.
0: Bizonyám, ez egy nagy találkozás.
1: Igen. Martin Garrix és Ed Sheerannek valószínűleg többet kellene együtt dolgozni, mert ez egy nagyon jó koprodukció volt, és egy nagyon jó együttműködés. Engem nagyon elvisz ez a dal, főleg ebben a remixben, egy picit ilyen szálós, egy picit ilyen melodikus, minden esetre Ed Sheeran és Martin Garrix újdonsága következik. Repeat it, a Where Is My Radio Show-ban.

0: Nyitjuk be a szombat estéteket, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Word is Mine rádiósót hallgatjátok a Rádió 1-en a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön New Week, 11-től pedig Antonio, és itt van egy tökéletes rádiósláger Joel Corey stúdiójából.
1: Abszolút beleillik ez a zene a mai szombat estébe, egy picit ilyen nyárias, vidám, és minden benne van, ami a 21. században egy jó zenében benne kell, hogy legyen. Úgyhogy Joel Corey következik a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en a Word is Mine rádiósóban.

0: Összesen ez volt a Torture of the Heart a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms lemezjátszóknál maradunk az abszolút friss zenéknél. A Medúza új megjelenése jön. Neked hogy tetszik, Andris?
1: Én igazából nagyon szeretem Medúza munkásságát, mert nagyon régóta követem, és nagyon imádom, hogy benne van ez a kis plug hang, ami tulajdonképpen minden Medúza zenében benne van. Egy ilyet meghallunk, akkor biztos tudjuk, hogy ezt bizony Medúzáig készítették. I Don't Wanna Go Home című újdonságuk is brutális. Nagyon hidegrázós, nagyon nyár, nagyon szexi, és nagyon beleillik a ma estébe. Úgyhogy ez következik itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Can we stop?

0: 86-ban is begurított nekünk egy tökéletes nyári slágert. Ez volt az I Can Wait Kiesával a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms ezzel zárt ma. Merre mész tovább innen, Andris?
1: Robogok tovább tájára egy relatív korai nappali bulira, utána pedig Debrecenben fogok szexizni.
0: Hajrá, engedünk is, jó bulikat neked, ti pedig maradjatok mindenféleképpen. Gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön New Week!
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: pörgetjük szépen tovább a szombat estét, innentől New Week itt mellettem a stúdióban. Hello, hello!
1: Hello, guys! Szevasztok, srácok! Óriási zenéket hoztam ma is, rengeteg finomságot, jó néhányat a múlt hétről, amit már imádok, és igazából tényleg azt gondolom, hogy érdemes pörgetni itt a Rádió 1-en. Egy Alex Kendrick-vel indulunk, és a Bamboléval itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Number One, és ez bizony egy magyar sikertörténet, hiszen Imael Angel készítette, ő egy magyar csaj, az AI segítségében csinált egy brutál jó zenét, feltöltötte a TikTokra, és ott figyelt fel rá Hugel.
1: És Hugel azt gondolta, hogy ez egy óriási zene, és hát akkor miért leszállnék be a buliba, és mennyire igaza van Moving to the Sun itt a Rádió 1.

0: Este New Week a lemezjátszói mögött, és nagyon érett már ez a most érkező fantasztikus kollab. Két igazi A-listás nagyágyú készítette, Jennifer Lopez és David Guetta, egyenként mind a ketten 30 éve vannak már a pályán, és itt van végre egy közös dal.
1: Így van, és szerintem még mind a ketten nagyon-nagyon fittek, és mind a kettőkben rengeteg energia van. Ugye az egyik a gyönyörű hölgy, az nem más, mint Jennifer Lopez, a másik pedig egy igazi úriember, David Guetta, és a Save Me Tonight érkezik itt a Rádió 1-en.

0: Itt mellettem a lemezjátszóknál a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Merre visz az utat, hová mész majd innen?
1: Megint csak körbejárom az országot, indulok délről Orgoványról, aztán pedig Vanyarcva segyik meg sem áll az utam, úgyhogy nagyon-nagyon kemény kilométerek lesznek, viszont nagyon kemény bulik is. Jövő héten pedig itt találkozunk.
0: Ez most egy meglepő kollab, jön Fischer és Tones and I, a közös zenéjük címe Favor, aztán 11-től Antonio a lemezjátszók mögött, várjátok meg őt is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: Érezd!
1: A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. A

12. A dal elég kemény megszállott szerelemről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12 to 12 a World is My Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Put Your Hands Up for Detroit Tony Romero változatában a Rádió 1-en. A Word is Mine Radio Show-ban Antonio a lemezjátszói mögött mit teszünk rá erre?
1: Biztos többször éreztétek azt, hogy kiszakadnátok a megszokottból, kell egy kis adrenalin, kell egy kis löket, ledobnátok a telefont, és csak élnétek bele a világba, buliznátok és jól éreznétek magatokat. Fogival közösen elkészített új dalunk pont erről szól. Shot of Adrenaline itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: egy kis multidézés, Armand van Helden és a You Don't Know Me a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban Antonio utolsó előtti zenéje ez volt ma. Merre mész tovább?
1: Én már veszem a kabátomat, ugyanis ma este Nyíregyházán játszom. Nyíregyházán tudtok velem találkozni, ahol még egy nagyon jó hamburgert is ehetünk együtt. Jó hétvégét mindenkinek! Szia Geri! Jövő héten találkozunk itt a World is Mine Radio Show-ban.
0: Ciao Anti, köszi a ma estét! A Medúza jön és a Do Wanna Go Home, éjféltől pedig a Guest Mix-ben Ranger a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: Danger!
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: Elmúlt éjfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Ranger Guest Mix-el jön a következő egy órában. Az elején egy nagy klasszikussal egy kicsit felújítva, Chantel, Oliver Heldens és a Bukovina egy 2023-as remixben.

0: ennyi fért a mai különkiadásunkban. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombat éjszakát. Jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mekkora hang Dennis Filmstől, azt a mindenit. Ez a rádió egy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig mindjárt egy rádió egy DJ, mert hát Metzger Vikivel nem nagyon lehet tévedni. Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Eden tőle, a telefon Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a legnagyobb kedvencek között a hazai élvonal és a nemzetközi élvonal egymás után, most egy jó kis dob. Itt is volt. Na és a nemzetközi élvonal, Bibi Rexával az élen, a Faithless dalal, a New Religionnel, amit indítok, itt a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap jönnek és egy vadjú játék indul náluk, ez is a foci VB-hez kapcsolódik, igen, mert egyre közelebb a foci VB. Három focival kapcsolatos kérdésé majd náluk minden nap, aki pedig bekerül a játékba is, jól válaszol, akár 100 000 forintot is nyerhet. A Hörzalába Purple Disco Machine jön, ez a Wonderful Life itt a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jó a zenétek, és ez tényleg is hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egyet.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köszi pedig Alex Kenji a fogyarásban, akit szerintem nem kell nagyon hype-olni, megteszi az eddigi teljesítménye. Ibizától az Ultra Miami Fesztiválon át, Las Vegasig mindenhol játszott már, ahol nagy bulit kell csinálni, és most nekünk igazi nyári hang.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi